0: Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezett tornára választottak. A teljes dalt május 14-én adják ki, amiben a nigériai sztár Burna Boy is közreműködik. Shakirának volt már két hivatalos világbajnoki himnusza, 2010-ben a Waka Waka, 2014-ben pedig a La La La kísérte a tornát. A FIFA nemrég bemutatta a VB hivatalos labdáját és kabala figuráit is, amelyek a három rendező országot jelképezik. A Sláger FM híreit Ortuteg Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: csatát én nyertem. Ez
1: a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjobbával, mindig mondom. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András, hogy köszönöm, hogy itt vannak. Azt meg még inkább, hogy Kovács Vecei Fanni meglátogatott itt a stúdióban, már rég találkoztunk.
3: Igen, rég találkoztunk, voltál, köszöntöm neked. A hallgatókat.
2: A Karinti Színház oszlopos tagjaként köszöntelek. És miután mi tényleg a legfrissebb kulturális újdonságokkal foglalkozunk ebben a műsorban, hát van egy olyan mérföldkő, mondhatom ezt? Az életedben, amit a te direktorod, az igazgatód, Tóth Tamás már néhány héttel ezelőtt azért megszellőztetett. Hogy egy olyan elismerésben részesül, megkaptad, vagy csak előtte
3: még
2: állunk?
3: Még nem kaptam meg, majd május 28-án.
2: Na, de hogy meg fogod kapni, hiszen ezt már elmondta az éterben. Hogy állsz a díjakkal?
3: Még sehogy.
2: Ez az első?
3: Ez az első. Egyszer kaptam már egy Lipót díjat Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színházban. Ez egy ilyen belsős díja. Az évadzárón szokták kiosztani. Ez akkor történik meg, hogyha egy előadás mentés történik a színész részéről, tehát akkor egy beugrást követtem el, és emiatt kaptam meg a Lipót díjat, de annak is már nagyon örültem, és arra se számítottam, úgymond, de hát ez most egy igen, jól mondtad, ez egy mérföldkő az én.
2: Mondjuk a díjat, mert azt még nem mondtuk
3: így
2: el.
3: Így van, ez egy Sós Imre díj, ez a Maszk Színész Egyesületnek a pályakezdőknek egy díja, igen, és Csabai Csongorral kaptuk ezt idén kettel, minden évben egy-egy fiatal, még nem 5 éve a pályán lévő színész kapja, és hát ez egy nagyon nagy meglepetés volt a számomra, mert tényleg nem számítottam arra, meg egyáltalán nem is gondolkodtam díjakban valahogy, így nem éreztem azt, hogy annyira így benne lennék.
2: Csak tetted a dolgodat?
3: Így van, én dolgoztam. Nem éreztem azt, hogy benne lennék ebben a nagy körforgásban, ami van. Én nem sokat forgatok, szóval nem gondoltam tényleg azt, hogy erre egyáltalán lehetőségem lesz, hogy egy ilyet megkapjak, és ezért volt elképesztően nagy meglepetés. És hát
2: pedig azért teszed a dolgodat, most hiába mondod, hogy annyi van. Nem, de hát tulajdonképpen amióta a társulata van a Karinti Színháznak, azóta rengeteg darabban.
3: Így van. És dolgozol. Hát ez egy kis társulat, és ez egy kis színház, 220 nézőt teres. És
2: annál intimebb.
3: Így van, ez egy nagyon intim meg tér, bájosabb. És hát az is van, hogy nem vagyunk olyan sokan a színpadon általában, tehát hogy meg tudnak találni olyan nagyobb szerepek, nagyobb feladatok, kevés szereplős darabokban játszunk, és nagyon sok színű feladattal találkoztam ez a 3 év alatt. És
2: hát valószínűleg ezt ismerték el.
3: Így van.
2: Ebben
3: így
2: a díjban. Sós Imre megvan, hogy
3: így van, persze.
2: Hogy ki volt, meg milyen sorsa volt?
3: Így van, így van. Én még gyerekkoromban a Ludas Matyit azt velem. Így van. És azt többször is megnéztem azt a filmet, és nagyon-nagyon elképesztő volt az ő alakítása.
2: Azért ez több szempontból fontos szerintem ez a díj. Egyrészt fontos azért, hogy az ő neve fennmaradjon, és hát nem elvéve természetesen a te dicsőségedet, mert ezt a díjat, aki kitalálták, szerintem több funkciósra tervezték ilyen szempontból. Egyrészt, hogy a Sós Imre neve egyáltalán az utókornak is mondjon valamit, vagy tovább vigye. De ebben te is részese vagy.
3: Így van.
2: Aki ezt megkapod a társaddal együtt.
3: Igen.
2: Egyébként, hogy
3: igen.
2: Közösen viszitek tovább, miközben természetesen Kovács Vecei Fanni sem halványul el a tevékenysége ebben az egészben. Mit szól a környezeted? Rokonok, barátok, ismerősök?
3: Nagyon örültek, és tényleg azt éreztem, hogy így pár napig utána ilyen mámorban úsztam, és valahogy nyilván ez egy színésznek, azt érzem, hogy tud egy ilyen önbizalomlöketet adni, azért én sokszor hajlamos vagyok arra, hogy elbizonytalanodjak abban, hogy érvényes-e az, amit csinálok, vagy egyáltalán, hogy való vagyok-e erre a pályára egyáltalán, hogy tényleg tudom-e azt 100%-osan képviselni, amit én érzek és gondolok a színpadon, és ezt minden este véghez vinni, és hát sokszor elbizonytalanodok ebbe. És igen. Hát pedig sokszor, sőt, nekem így általában az alap érzetem. Nagyon kevésszer érzem azt, hogy valamit jól eltalálok, vagy valamit
2: Na de hát ott vannak melletted a kollégák.
3: Így van, és ők mindig bíztatnak, és mindig tényleg igazgató. A környezetem is, hogyha nagyon sok barátaimmal is, kollégákkal mi mindig megyünk egymást nézni, és mindig szurkoló közönség vagyunk a másiknak, és ez szerintem nagyon fontos, hogy úgy jöjjünk be egy előadásra, hogy azt, hogy hajrával a másik Aha. ember felé, kollégák felé, és ez így nagyon előrevívő dolog, de hát sokszor elbizonytalanodom magamba, és hát ez a díj, ez pont arra erősített rá, hogy nyugodjak egy picit meg, vegyek 3 nagy levegőt, és menjek tovább ezen az úton, mert valószínű úgy is, hogy nem gondoltam, hogy ezt egyáltalán észrevették, és ez elképesztően jó érzés.
2: Hát de csak ezért csinálja, nem? Az ember, hát nem akarok helyetted, mert csak te állsz a színpadon, de nem a hatás a lényeg?
3: De, abszolút, abszolút.
2: Egy hatást érje estéről estére?
3: Igen, és az is nagyon érdekes, hogyha például az egyik előadásunk után szokott lenni feldolgozó foglalkozás, ez a fiú előadás után, és nagyon-nagyon jó közvetlenül az előadás után olyan visszajelzéssel szembesülni, amit nem is gondoltunk volna. Tehát, hogy tényleg olyan pontokra hatunk néha, amit talán nem is volt úgymond kitűzött cél, de mégis elért valamit, és ez elképesztő jó érzés.
2: Mit jelent a feldolgozó? Csak hogy értsék a hallgatók is.
3: Ez egy olyasmi, mint nem közönség találkozó, mert...
2: De mégis picit?
3: De mégis
2: tehát
3: picit.
2: Ott marad a közönség?
3: Ott marad a közönség, igen, akinek Aha. van kedve, az ott tud maradni, és Panyi Ágnes mentálhigiénés szakemberrel, aki uh-huh. a színházban dolgozik, és Váradi Szabolcssal van egy ilyen beszélgetés, és igazából ez olyan, mint egy ilyen csoport foglalkozás, egy ilyen kis utazás, hogy egyáltalán az előadás kapcsán amilyen gondolataik nekik születtek, azokat elmondják, és akár meg is beszélik ezt uh-huh. azzal a szakemberrel, ugye, aki ott van, és egy ilyen vezetett beszélgetés, és akár még ilyen kis feladatok is vannak, hogy valamilyen saját élményből leírni dolgokat, és ezek szerintem nagyon hasznosak tudnak lenni egyáltalán.
2: Hát komoly útravalót adnak.
3: Így van.
2: A közönségnek.
3: Így van.
2: De ott maradsz mindig végig?
3: Egyszer tudtam ott maradni, és elképesztően jó élmény volt. Most 3-szor játszottuk, azt hiszem, uh-huh. ezt az előadást még eddig, nagyon friss, de az nagyon-nagyon érdekes élmény volt. Nem mindig érzem azt, hogy előadás után ott tudok maradni, és végig tudom ezt így lelkileg még vinni, mert nem mindig érezzük úgy a színészekkel, de az egy elképesztő jó élmény volt.
2: Most így májusban már lassan az évad felé közeledünk, ezt kijelenthetjük. Milyen volt ez az évad a többihez képest számodra?
3: Pont ez az előadás kapcsán ezt januárban mutattuk be Florian Zellernek a Fiú című darabját. Ilja Bocsárnikovsz rendezte, és ez a Kőszegi Várszínházzal egy koprodukció uh-huh. volt, és januárban bemutattuk ott, és februárban pedig itt a Karinthy Színházban. nagyon nehéz utazás volt. Ugye mi tavaly előtt megcsináltuk az Anya című darabot.
2: Igen, igen, igen.
3: Nagy Kálózi Eszter főszereplésével, és hát valahogy ez annak a nem is folytatása, de
2: egy válasz.
3: Igen, ez egy trilógiának az egyik része. És már ugye tudtuk előre, hogy milyen történettel fogunk találkozni. Ez egy fiúnak a kamaszkorát felölelő történet, olyan dolgokkal küzdik, ami talán nem olyan mindennapos, hogy ezzel így tudjunk mit kezdeni, öngyilkosságra hajlamos és ilyesmi kérdések feszegetik egyáltalán, hogy mi az élet értelme, hogy ő neki mi a célja az életben, és...
2: Hát nem egy könnyű téma.
3: Nem egy
2: téma.
3: Könnyű, így van, és nagyon Iljával általában ilyen műhely munka folyik, mindenki minden próbán ott van, aha. Sokat beszélgetünk, sokat elemezzük a helyzeteket, hogy egyáltalán hogy tud egy előadás úgy megszületni, hogy nem feltétlenül az általános vagy hát kis reál szituációkban, hanem valahogy egy másik síkon, kicsit másfajta, elemeltebb játékstílussal, szóval nagyon megterhelő próbafolyamat volt, főleg úgy, hogy már elkezdtük augusztusban, tehát ez körülbelül fél évig velünk volt ez a történet, és még akkor volt, hogy félretettük, mert akkor még nem mutattuk be ugye a Karintiban, hanem Kőszeg volt a bemutató, aztán elővettük, megint belemerültünk ebbe az egész világba, de szerintem egy nagyon-nagyon érdekes és furcsa humorral, kicsit fekete humorral rendelkező előadás, és most az évadban utoljára egyébként ez most 7-én lesz este 6 órától, és pont azért 6 órától, mert utána, hogy legyen több idő erre a feldolgozó foglalkozásra.
2: Azt mondd el, kérlek, mert ennek az egésznek a lélektana azért fura, hogy bemutatsz valamit Kőszegen, és aztán elhozzátok Pestre is. És volt-e különbség a két premier között?
3: Volt különbség, én nagyon azt éreztem, de ott is egy nagyon-nagyon nagy siker volt az előadás, de lehet, hogy a kőszegi közönség inkább a vígjátékokhoz van hozzászokva. Nyilván így a nyári produkciók miatt is, és hát éreztünk egyfajta erős, csöndes figyelmet. Uh-huh. Tehát valahogy éreztük azt, hogy jönnek velünk, és hát aztán a Tapsnál persze azt éreztük, hogy tényleg töretlen sikere van ennek, de ott egy picit megijedtünk, hogy hoppá, lehet, hogy nem ehhez vannak hozzászokva, de szerintem nagyon-nagyon jól vették.
2: És ez egyébként megy tovább Kőszegen is?
3: Fogjuk még játszani ott, igen. Fogjuk még játszani, nem olyan rendszerességgel, mint itt a Karintiba, de még fogjuk.
2: Te teszel különbséget egyébként színpad és színpad között? Tehát most az, hogy Kőszeg vagy Karinti számít?
3: Hát érzetben mindig, hogyha utaztatunk egy előadást,
2: akkor mindig
3: más, nyilván már csak a színpadnak akár a textúrája miatt is, tehát, vagy pedig a tér, az, hogy mennyire például ott az a terem eléggé visszhangzott, és egy teljesen másfajta hangot kellett nekünk megütni ahhoz, hogy amit előtte megszoktunk úgymond a színházban, a Karintinak a kis családias kis termében, az itt teljesen más térben valahogy máshogy jön is ki belőlünk, ezért saját magunkba is meg kell találni azt a kulcsot, hogy oké, ez most itt ebben a térben hogy működik, és hát nyilván a nézőknek az összetétele is más, ezért ők is valahogy máshogy viszonyulnak szerintem a vendégjátékokhoz, vagy pedig azokhoz a színészekhez, akár akiket még nem ismernek annyira. Úgyhogy érdekes lesz most majd visszamenni Kőszegre, mert nyáron lesz még egy bemutató, a Jutalomjáték című darab, és annak is Kőszegen lesz a bemutatója, az már kint a Várszínháznak az udvarában. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy milyen lesz visszatérni.
2: Aztán még vissza kell térnetek a Karintiba
3: így
2: is,
3: van,
2: az
3: van,
2: új évadnál. Ilyenkor már publikus, hogy mi lesz az új évadban?
3: Félig publikus, félig még nem, még évadhirdetés nem történt.
2: Nem volt, oké. Okay. Csak annyit mondj, hogy lesz elfoglaltság megint?
3: Lesz. Okay. Lesz, így van. Sok
2: izgalmas feladatok lesznek?
3: Izgalmas feladatok, abszolút. Igazából az egyik, azt el is mondhatom, mert ez már majdnem megvalósult egyszer a Karinti Színházban. Ez a Sirály című darab lesz, és Ninát fogom alakítani, és hát két évvel ezelőtt is, amikor majdnem bemutatásra került, akkor nagyon-nagyon megijedtem tőle, mert szerintem ez így nagyon nehéz, és nagyon összetett, és hát tényleg egy kalandos szerep, és azt érzem, hogy most talán ez így két évvel később, most talán jobban készen állok rá, mint akkor álltam, és valahogy lehet, hogy úgy is jött most jól ki a lépés, hogy most fogjuk elővenni és bemutatni.
2: Semmi nincs akkor ezek szerint véletlenül a színházban
3: így
2: sem.
3: Van. Hiszek a sorsszerűség.
2: Aha, na, szuper. Az előre vitt mindig egyébként?
3: Úgy érzem, hogy igen. Nem próbálok nem megakadni ilyen helyzetekbe, hogyha valami nem úgy történik, ahogy azt előre elképzeltem. Próbálok abból valamit tanulni, és valahogy úgy tovább menni, hogy akkor ez biztos, hogy nem véletlenül történt.
2: És a csapatban, a társulatban való létezést, azt szereted?
3: Nagyon. Nagyon. És pont azért is, mert nagyon, nagyon, ez a három év alatt azért úgy érzem, hogy nagyon jól összeszoktunk. Ismerjük egymást, tudjuk a másiknak a kis rezdüléseit, már kb. Azért így mindenkivel játszott együtt, és közben meg az is mindig érdekes, hogyha, és izgalmas, hogyha jönnek vendégszereplők hozzánk, és az van, hogy egy nagyon befogadó kis csapat vagyunk, és úgy érzem, hogy mindenki, aki külsősként jön hozzánk, boldogan jön vissza játszani is, és szeret velünk.
2: Hát mondom én, hogy bája létezni. Van annak a színháznak.
3: Így van, így van. Szóval abszolút ez a társulati létezés, ezt én valahogy ilyen biztonságos dolognak érzem, és szeretem is.
2: Hogy mész manapság a 11. kerület felé ilyen otthonérzéssel?
3: Így van, persze. Azt érzem, hogy most Kispestről járok be, és mindig azt érzem, hogy hát van a két otthonom. Az egyik az Kispesten, a másik meg bent a Karinti Színházban, a kis öltöző sarok, ahol szoktam üldögélni, és már néha fél ruhatáram bent van, és azt van, hogy oda inkább beugrok, hogyha nem tudok hazamenni. Szóval így abszolút jó érzések.
2: És a társulatban is egy ilyen családérzet van?
3: Így van, így van. Ezt na, így ez a három év alatt nagyon szépen kialakult. Már tudjuk a másikról, hogyha nem tudom, nem lehet hozzászólni. Aha, éppen most. Ez, hát igen, nálam is van néha. Szóval abszolút érzékeljük a másiknak a kicsi rezdüléseit, és hát ez a színpadon is azt érzem, hogy a nézők is érzik, és azért is járnak szerintem vissza, mert egy nagyon kis szeretett gombóc van általában a színpadon, hogyha mi így ott létezünk, úgyhogy én ezért is szeretek.
2: De te hány darabban vagy most párhuzamosan?
3: Most azt hiszem 8 futóerőt.
2: Hát, az szép.
3: Igen.
2: Az szép.
3: Igen.
2: Mennyit játszol egy hónapban?
3: Körülbelül 10-et. Nem játszom minden este. Nehéz ennyi előadást repertoáron, vagy repertoára tűzni, tehát azt főleg ennyi vendégművésszel nagyon nehéz az egyeztetés.
2: Ott nagyon sokszor kellenek felújító próbák is?
3: Így van, így van. Akkor hát általában előadások előtt az mindig szokott lenni, vagy csak szövegösszemondó, vagy ilyesmi. Például most egy beugrásom is volt még októberben, a Lököttek című darabban vettem át egy szerepet Georgi Tetenki dalmától, és hát most azt játsszuk elég sokszor, és azzal is nyáron megyünk is tájolni több helyre, és az is egy ilyen izgalmas feladat volt, hogy már egy megszokott csapatba, hogy kerülök én bele.
2: Jónak ígérkezik a nyár? Meg izgalmasnak?
3: Jónak.
2: Jónak.
3: Hát akkor hát így kívánom, a kőszegi bemutatóval így biztos, hogy nagyon.
2: Na de előtte ott lesz még a díjátadó is.
3: Így van.
2: Ami a szívből gratulálok neked.
3: Köszönöm szépen.
2: A Sós Imre díjhoz. Hát kedves hallgatóink, tegyék meg önök is. Kovács Vecei Fannit gondolom az összes közösségi oldalon megtalálunk?
3: Így van, persze.
2: Úgyhogy ott még akár írhatnak is neked.
3: Persze,
2: gratulálok.
3: Köszönöm
2: üzeneteket,
3: szépen.
2: Azt a sok-sok energiát, amit beleteszel a imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Ez a legtöbb, amit tehetnek, ugye?
3: Így van.
2: Sok csillogó szempárt néked mindenhol, ahol csak felléptek, akár Kőszegen, akár Budapesten, vagy bárhol tájoltok a Karintival.
3: Köszönöm szépen.
2: És csók az egész társaságnak, meg a társulatnak.
3: Átadom.
2: Minden az éterből. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm.
2: Kovács Vecei Fannival beszélgettem, kedves hallgatóink, és Fannitól most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Arany Kovács Rozália meg jó régóta hatással van a környezetére, ő a ritka genetikai betegségek tapasztalati szakértője, amit majd mindjárt elmond, hogy pontosan mit jelent, de szerintem benne van minden a titulusban. Örülök neked, már rég láttalak.
2: Nagyon szépen köszönöm, András, a lehetőséget. A ritka genetikai betegségek tapasztalati szakértőjét egy cikkben, még a Covid alatt több olyan cikk jelent meg rólam, ahol ugye nem találkoztam a szerkesztőkkel, meg az írókkal, és ott az egyikőjük tapasztotta rám, pont azért, mert ugye tapasztalati szakértő az, aki valamin aki átment, éli, aki éli. Azon átment, igen, így igen. Van, vagy ugye a saját élet tapasztalatából tud valamit pontosan. És hát ugye miután az én történetem tulajdonképpen arra épül fel, és az egész munkásságom is arra épül fel, hogy nekem 39 kemény, állandó évembe került az, hogy elmondjam az orvosoknak, hogy higgyék el, nem csak beképzelem a fájdalmaimat, nem csak én okozom a különböző problémákat, hanem valami komoly gond van az egészségemmel. Ezért lettem tapasztalati szakértő, hiszen azért a 40 évet azt el tudom magyarázni másfél percben, és tudok segíteni azoknak, akik jelenleg mondjuk küzdenek a házi orvosaikkal.
1: Hiteles, ugye?
2: Hát nem kicsit hiteles, így van.
1: No, hát lehet is veled a főváros legkülönbözőbb rendezvényen és pontjain találkozni, nyilván minden profilba illik, hogy ilyen fura szavakat használják. Most nemrég a Zuglóban volt egy esemény, ahol szintén ott voltál és beszéltél is a missziódról. Ez már misszió, ugye több ez, mint az, hogy valaki a saját hát boldogulását, gyógyulását, nem tudom milyen szavakat használjak, amivel nem bántalak meg, de ugye pontosan érzed, hogy itt mindent jó szándékkal
2: igen, mondok.
1: Szóval, hogy sokkal több lett ez annál, mint hogy csak saját magadért harcolj. És mindennel, még a hajviseleteddel is másokért állsz ki, most éppen kék minden.
2: Hát most igen, egyébként azt el kell mondanom, hogy én nem erre a pár éve kitalált kék folyamatra ültem fel, hanem a kék rózsát, mint fogalmat, én még a 80-as évek közepén találtam ki saját magamnak, hogyha akár vállalkozó leszek, akár alapítványom lesz, az biztos, hogy a kék rózsa lesz. Aztán nem lett egyik sem, viszont az ismeretterjesztő projektemnek lett ez a neve, és a helyzet az, hogy most már ott tartunk, hogy a rengeteg ismeretterjesztő anyagból, mert tényleg azért ez alatt az 5,5 év alatt azért rengeteg irodalmat, rengeteg elérhető írott anyagot készítettem, tehát ha valaki rákeres a nevemre, akkor azért eltölthet vele a Google-on egy olyan 5-6 órát biztosan a elérhető anyagokra. Így van. Ebből lett egy A Kék Rózsa program nevezetű egészségügyi, hát nem azt mondom, hogy tanács, de egy jól megfogalmazott program, amit tulajdonképpen már el is juttattam. Az előző rendszerben is az egészségügyi vezetésnek, és a mostaniaknak is már elküldtem. Van visszajelzésem arról, hogy rendszerbe rakták, tehát ha téma lesz, akkor nagy valószínűséggel figyelembe is fogják venni.
1: Hogyan tekintenek rád, Rozia, ők? Hogy ki vagy te a sokak nevében felszólaló?
2: Ezt tőlük kellene megkérdezni, de még nem találkoztam velük személyesen, egyedül Bódis Krisztával, hiszen őt évekkel ezelőtt, mint dokumentumfilm rendezőt ismertem meg, hiszen 2024-ben a Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon úgy vettem részt azon a programon, ahol ugye bemutattak olyan projekteket, olyan társadalmi együttműködéseket, amikről érdemes lenne dokumentumfilmet forgatni, és ott találkoztunk személyesen, azóta is tartjuk a kapcsolatot. Tehát ő az, aki tőlem személyesen dedikál.

0: kapott egy ilyen anyagot, és csak annyit tudott mondani, hogy köszönöm szépen, és amikor lesz rá lehetőségem, akkor mindenképpen tovább fogom adni. Nem tudom, mit gondolnak rólam, hiszen még nem találkoztam velük személyesen, de reményeim szerint értik azt, hogy az, amit én kitaláltam, az, amit én leírtam, az egy olyan együttműködés tulajdonképpen a betegek, tehát én egy beteg vagyok, egy beteg oldal tudok megmutatni nekik, és az egészségügyi oldal között, ami tulajdonképpen egy olyan konszenzus, ami mindenkinek jó. Hiszen a
1: Szabad ne feledd is, bocsáss meg, Rozi, csak azért szeretném, hogyha elmondanánk azoknak a hallgatóknak, akik még nem láttak, vagy nem hallottak veled kapcsolatban beszélgetést, nálam is elmondtad már, a reggeli műsorban is többször, de itt a Slágeren, de egy újszülöttnek tudod jól minden. Minden új, úgyhogy mi a te pontos betegséged?
0: Az enyémet úgy hívják, hogy mitokondriális miopátia, és azért nagyon nehéz diagnózist adni róla, mert hogy a tünetei teljesen általánosak, tehát magas vércukor, magas vérnyomás, izomfájdalmak, vannak olyan területei.
1: Ez napi szinten egyébként?
0: Igen, vagy visszatérő, és nem indokolható. Tehát, hogy nincs valami, ami kiváltja ezt, egyszerűen csak azt érzed, hogy nagyon-nagyon fáradt vagy éppen nagyon komoly koncentráció hiány. Tehát, hogy miért csinálod a dolgodat, és egyszer csak teljesen kiürül az agyad, és nem érted, hogy mi történt. Szóval, hogy miután ilyen nagyon általános tünetei vannak, ezért miután az általános vizsgálatokat lefutották, jó esetben, ugye, utána általában az van, hogy akkor pszichiátria, hiszen fizikálisan semmi eltérés nincs, és hát én azt szeretném meghonosítani, vagy azt szeretném elérni, mint a beteg oldalról, tehát, hogy a betegek is fogadják el, hogy vannak olyan betegségek, amiket azért hívunk ritkának, mert hogy keves embert érint, viszont ma már a tudomány áll ott, vagy tart már ott, hogy több mint 10 000 ritka genetikai betegséget voltak képesek meghatározni. És nem csak, hogy képesek voltak meghatározni, hanem van rá, ha gyógymód nem is, de szinten tartó kezelések vannak. Tehát minél hamarabb van tűpontos diagnózis, és ez legyen bármilyen ritka betegség is, annál hamarabb fogod tudni jó minőségben élni az életedet. És ez nem NEAK vagy nem NEAK kérdése. Természetesen azt mindig el kell mondani, hogy miután mi kevesen vagyunk, ezért sokkal drágábbak a mi elérhető kezeléseink. Ellenben megint csak azt tudom mondani, hogy sokkal olcsóbb hamar diagnózist adni mondjuk 15-20 vizsgálat után, és ugye erről szól a Kék Rózsa program is, hogy ezt nem én határozom meg, hanem mondjuk ültessék össze a 6 genetikai, ritka genetikai beteg intézet vezetőjét, és mondják azt nekik, hogy tessenek nekünk összeállítani azt a maximum 20 vizsgálatot a teljes labortól a PET-CT-ig, amire azt mondják, hogy ez a beteg akkor teljesen ki van vizsgálva. És ha az alapján nem kap diagnózis, tehát ott nem találnak semmit, akkor a 21. vizsgálat legyen az, hogy akkor beküldöm a genetikai intézetbe, ami TB alapon én azt mondom, hogy maximum másfél-két év. Ha valaki azt mondja, hogy zsebből ki akarja fizetni, akkor maximum 3 hét alatt megvan a tűpontos diagnózisa, és ez nem 2-3 millió forint, hanem miután én több magánszektorbeli vállalattal is beszéltem már, azt mondták, hogy ez kihozható maximum 1 millió forintból ezek az alapvizsgálatok. És utána azt mondani, hogy oké, mi letudtuk az összes alapvizsgálatát, itt a beutalója, menjen minél hamarabb.
1: Mondom én, hogy szabadságharcos vagy te, mert kiállsz másokért, könnyen megbíznak benned? A sorstársak, egyáltalán ők azok?
0: Igen, nagyon-nagyon sokan keresnek, és pont az elmúlt hetekben sikerült elérni egy olyan küszöböt valahogy, az embereknél, hogy egyre többen keresnek.
1: Igen, azt hallom, hogy a TikTokon is nagyot robbantottál.
0: Hát van olyan videóm, pedig vadi új TikTok, tehát márciusban indult, ami 45 000-es elérése volt egyetlen egy videónak. Mondjuk annak az volt a címe, hogy 20 vizsgálat, vagy 200 vizsgálat. Aha. Tehát az emberek megértették, hogy 20 vizsgálatból is megkaphatják a diagnózisukat, és nagyon nem mindegy nekik sem, az államnak sem, meg mondjuk egy munkahelynek sem, hogy az a beteg, vagy az az ember, aki ugye mondjuk valamilyen kivizsgálásokra jár, mennyi időbe telik neki ez a vizsgálat.
1: Neked nem, vagy számodra nem teher hallgatni másoknak a történeteit?
0: Igazat meg...
1: Ezek fájdalmak is, gondolom.
0: Hogyne. Tehát nagyon nehéz, de miután neki el kellett jutni odáig, én mindegyiket tisztelem azért, amikor eljut odáig, hogy hogy tanácsot kérjen. Uh-huh. Tehát, hogy lemerje írni, hogy figyelj, de tényleg évek óta küzdünk, és nagyon nem jutunk A-ból B-be, és akkor csak annyit segíts, hogy mit mondjak a házi orvosomnak. Uh-huh. És akkor csak annyit szoktam neki írni, hogy figyelj, add oda úgy, ahogy van a weboldalamat, mert ugye van már az is, mutasd meg neki, és mondd meg neki, hogy nem biztos, hogy ez a diagnózisod. Aha. De inkább kíváncsi vagy a pontos diagnózisodra, mint az, hogy még elmenjél háromszor ugyanahoz az orvoshoz, aki ugyanazt fogja mondani, hiszen egyszer negatív volt, következőleg is az lesz. És az én egyik szlogenem az, hogy ha a ráknál fontos az, hogy a rákról tudjuk, hogy ha időben elkapják, akkor tulajdonképpen akár 100%-osan gyógyítható is. Tehát ha ott fontos, hogy egyes stádiumban vagy négyes stádiumban kapod meg a diagnózist, aminek ugye több 10 verziója van, és akár teljes gyógyulásra is járhat, akkor mennyire fontos a ritka genetikai betegségeknél, ahol nincs gyógymód, csak szinten tartó mód. És itt az a baj, hogy sokaknál az maradt meg sajnos ugye pont a Karsai Dániel példájából, hogy csak ki ne derüljön, hogy én ritka genetikai beteg vagyok. Aha. Pedig mennyivel jobb lenne, ha tudnám, és utána onnantól kezdve, hogy megvan, akkor meg tudják mondani, és meg is kapod azokat a kezeléseket és lehetőségeket, amikre szükséged van. Uh-huh. Tehát én szeretnék egy ilyen szemléletformálást is véghez vinni, amennyire lehet az embereknél, hogy értsék meg, hogy minden, tehát egy tűpontos diagnózis mindig sokkal jobb, mint a fölösleges évek, évtizedek.
1: Azon gondolkodtam, amióta elkezdtünk beszélgetni, hogy mondtad a fájdalmakat, amelyek ugye rendszeresek, hogy megszokja az ember? Meg lehet egyáltalán szokni a fájdalmat?
0: Hát most úgy képzeld el, András, hogy ugye én 2020 januárjában kaptam diagnózist, akkor az volt az orvosok véleménye a genetikai klinikán, hogy hát az isteni csoda, ha én meg tudom tartani, te látod, a többiek nem, de akik rám keresnek, majd látják, hogy én járássegítővel, tehát rollátorral közlekedem, tehát ha ezt meg tudom tartani, az már egy nagyon-nagyon hatalmas dolog. Egyébként tolószék vagy 0-24-es ápolása a megoldás, vagy a végeredmény. Uh-huh. És ehhez képest én képes vagyok rollátorra járni, önellátó vagyok, ugyan van oxigéngenerátorom, nagyon-nagyon nagy segítségre szorulok, mert abból a 90 ezer forintból, amit rokkantnyugdíjra kapok, az nem elég, de mégis képes vagyok. Tehát, hogy jobb állapotban vagyok most, több mint 6 évvel később, mint amikor megkaptam a diagnózist. Tehát, hogy ezt szeretném az embereknek elmondani, hogy nem a diagnózis fog téged megölni, hanem az, hogy nincs diagnózisod. Uh-huh. Tehát abban a pillanatban, hogy van diagnózisod, van reményed, van életcélod, van lehetőséged egy minőségi életet élni. És teljesen mindegy, hogy melyik diagnózisról beszélünk. Mert, ne haragudj, ezt még el szeretném mondani, ott van Celine Dion, ott van Stephen Hawking. Stephen Hawking 20-as éveibe kapta meg a diagnózist arról az ALS-ről, amiről most Magyarországon mindenki fél. Több mint 50 évet élt ALS-sel. Uh-huh. A világ egyik legismertebb embere lett. Az alatt, az időszak alatt építette ki magát, és csinálta meg azokat a fizikával kapcsolatos dolgait, ami miatt ő a világ legismertebb embere lett, mert nem volt hajlandó bele fásulni abba, hogy ő egy súlyos betegséggel él. És ugyanez Celine Dionnál. Nagyon súlyos fájdalmai vannak, nem ismerem pontosan a betegségét, de látjuk, tudjuk, mert nagyon sok helyen kommunikálta. És hosszú hónapokra beengedte a dokumentumfilm filmeseket azért, hogy bemutathassa az embereknek, hogy mennyire rossz az, hogy ő ilyen későn kapott diagnózist, pedig ő is járta az orvosokat, csak miután az övé ugye 1 millióból egy, szinte lehetetlen volt diagnosztizálni. De diagnosztizálták. 24-ben ott volt a Párizsi olimpián, éneket. Most olvastam, hogy jön Európába koncertezni. Ugyanaz. Nem fogadta el, nem kapott egy diagnózist, tudja, hogy milyen gyógymódjai vannak. És életképes. Tehát, hogy ez a lényeg, hogy értsük meg, hogy nem az öl meg, hogy mit írnak a papírra, hanem az, hogy mikor kapod azt a papírt.
1: De te honnan hozod ezt a csak azért is hozzáállást? Ilyen hát voltál mindig?
0: Egyébként gyereknek is ilyen voltam, igen, tehát a tanáraim tudnának mesélni róla, hogy mindig is ilyen dafke gyerek voltam. A másik pedig az, hogy amikor én megkaptam a diagnózist, akkor én tudtam, hogy én nekem ezzel nagyon komoly feladatom van. Tehát én kaptam tulajdonképpen tényleg egy olyan feladatot, amit csak én tudok elvégezni. Uh-huh. Mert hogy csak én lehetek ebben hiteles.
1: Világos.
0: Hiszen azért a betegtársaim nagy része, és ez most nem... ne értse senki rosszul. mert azt is elfogadom, hogy ő nem tudja ezt feldolgozni, hogy jobban szeretne egyedül maradni, hogy nem tudja kifejezni az érzéseit, a fájdalmait, vagy nem akar másokért felelősség. Én sem vállalok felelősséget. Uh-huh. Tehát nem az én dolgom, én csak elmondom, hogy mit tehetne saját magáért, vagy milyen lehetőségei vannak. Hogy azt ő megteszi-e, az már az ő dolga.
1: De visszajelzéseket kapsz, hogy erőt adsz nekik?
0: Hogyne. Rengeteget. Tegnap ki kellett írnom, mert sajnos nagyon lefogyott a folyószámlám, hogy gyerekek, ennyi pénzem marad. Vadidegen emberek, akik követnek valamelyik felületemen, mert ugye fönn vagyok a Facebookon, a LinkedIn-en, TikTokon, YouTube-on, Instagramon, tehát a társaság felét nem is ismerem. És olyan összegek érkeztek, hogy így ültem, és csak annyit írtak, hogy köszönöm a munkádat. Uh-huh. Olyan jó, hogy vagy nekünk, írjad, csinál tovább. Ha én nem tudom helyetted megcsinálni, de ha én anyagilag tudlak támogatni, hogy te ezt tud csinálni, akkor írjál rám, bármikor bajban vagy. Uh-huh. És ez egy olyan érzés, amit nagyon nehéz lenne bármivel leírni, mert érezni az, hogy vadidegen emberek egy bíznak benned, igen. Kettő elfogadják a te munkádat, három feltétel nélkül támogatnak, mert értik, hogy értük is dolgozol, mert igen. Lehet, hogy bármelyik, lehet, hogy a jövő héten rám szól, hogy figyelj, most jöttem az orvostól, és lehet, hogy oda kell mennem, ahol te voltál.
1: Uh-huh. És már azzal segítesz, ha elmondod, hogy te mit tapasztaltál ott.
0: Hát, meg egyáltalán az, hogy hogyan lehet ezeket az utakat lerövidíteni, tehát nem menjünk hát vissza háromszor,
1: négyszer. Akkor is fogod a kezüket valamilyen
0: hát, szinten. Virtuálisan igen, és akik, tehát hogy azért sokan írnak leginkább e-mailen, és akkor hát,
1: azt csak módon, képzelem, akkor... hogy mennyit írogathatsz te napi szinten mindenkivel. A másik, hogy amikor elmész ilyen előadást tartani rendezvényekre, akkor nagyjából erről beszélsz az egymás segítségéről?
0: Igazat megvalva, úgy komolyabb előadást még nem tartottam, tehát ilyenre még nem kértek föl. Olyan volt, hogy mondjuk egy egészségügyi programon feltettek egy kérdést, és akkor mondtam, hogy erre nekem most muszáj válaszolnom, mert hogy azért mégiscsak...
1: De oda engednek a színpadra, tehát ott vagy attól.
0: Hát szerintem most fog beindulni igazán, vagy legalábbis remélem, hogy most fog beindulni igazán, hogy akár mint olyan példa, hogy nem kell mindent azonnal negatívan nézni, tehát uh-huh. A kitartástól, a segítségnyújtástól, akár egészségügyi példákról előadást tartani, tehát például ez a, amiről ugye az elején szó esett a esélyegyenlőségi napi programon, ott például arról fogok beszélni, hogy 4 évvel ezelőtt Zuglóban megkaptam az esélyegyenlőségi díjat, és hogy ez alatt a 4 év alatt mit tudtam továbbfejleszteni a történetet.
1: Mit kezdtél vele?
0: Igen.
1: A frontvonalban, kint az életben. Az erőd az egyébként évről évre nő, vagy van, amikor el tudják venni a kedvedet, és akkor picit vissza?
0: Magától a projektől nem tudják elvenni a kedvemet. A fizikális erőm az olyan, hogy...
1: Hol jobb, hol nem?
0: Így van.
1: Tehát magából ingadozik?
0: Magából a betegségből kifolyólag ez olyan, hogy én például nem tudok venni se egy mozi jegyet, se egy színház jegyet, nem tudok sehova előre jelentkezni, mert hogy nem biztos, hogy el tudok oda menni.
1: Tehát ez mindig nap, pont akkor derül ki az nap, hogy éppen hogy vagy?
0: Ez pont így van.
1: De és általában mondjuk most, ha az elmúlt hetet nézzük, akkor hogy voltál? Tehát téged a frontok például befolyásolnak?
0: Igen.
1: És egy frontos időszakot élünk.
0: Hát igen, ennek következtében azért volt 1-2 nap mínuszom, de van egy gyógytornászom, akinek nem tudok eléggé hálás lenni, hogy addig-addig verte a blattot, míg elhittem, hogy nem a tolószék az én életem. Tehát, hogy igenis lábra tudok állni, és tudok mozogni. És ő minden nap megkérdezi, hogy na, akkor ma mit csináltál? Uh-huh. És akkor érti, mert ha nem jó az idő, akkor elfogadja, hogy igen, ma otthon maradós vagy, de igen, tehát ő az, aki megmutatta azt, hogy van lehetőséged másképp élni.
1: És miért ne lehetne?
0: És miért másképp ne lehetne, igen.
1: Na most van, Rozika, az a lélektani pont, hogy mondd el, hogy hol érünk el. Tehát ha bárki, aki most hallgatott minket, és szeretne veled felvenni a kapcsolatot, az hol teheti meg?
0: Hát leginkább a weboldalamon, tehát www.akékrózsa.hu, uh-huh. És ott talál majd egy e-mail címet is, ami rozikakukac@akékrózsa.hu.
1: Uh-huh. És a közösségi oldalakon ugyanúgy?
0: Hát általában saját nevemben vagyok fönn. Tehát Arany Kovács Rozáliaként keressenek.
1: Kötőjelet tegyenek oda a vezeték nevedhez. Mi az, amire igazán vágysz? Mi a nagy cél?
0: Hát a nagy cél és a nagy álom az, hogy komolyan vegyenek, ahogy te kérdezted, hogy vesznek-e, mert egyelőre még nem volt opciójuk komolyan venni, de hogy legalább átgondolás szinten elolvassák a Kék Rózsa programot, mert szerintem ez nagyon egyszerű, és ráadásul nem egy nagy összegbe kerül ezt megvalósítani. A másik pedig, ami az én vágyam, és tényleg vágyam, az az, hogy bármilyen szóróanyag, ami röviden elmondja az embereknek, hogy vannak ritka betegségek, van 5 klinika, milyen joguk van, hogyan tudják ezt kommunikálni az orvossal, ez minden, akár állami, akár magánszektoros intézményben kint legyen, és kötelező legyen.
1: No, hát akkor én a legjobbakat kívánom neked, meg sok kitartást, erőt ehhez, meg sok csillogó szempárt, mert akkor nagy baj nem lesz, hogyha csillognak a szemek. Hát kedves hallgatóink, akik
0: köszönöm szépen.
1: Tényleg ezt a sok-sok energiát, amit Rozi beletesz a missziójába, azt a figyelmükkel viszonozzák a legtöbb szerintem az, amit tehetnek, és adják át egymásnak a jó ügyet, úgyhogy keressék őt, és támogassák. A Kék Rózsa .hu oldalon. No, köszönöm, hogy itt voltál. Arany Kovács Rozáliával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Rozitól most ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kovács Vecei Fanninak és Arany Kovács Rozáliának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra!
1: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már 40 nyugat-magyarországi településen lehet aszbeszt gyanús zúzalék. 7 forgalmas budapesti gyalogátkelő helyet korszerűsítenek ettől a hónaptól. Néhány órás leállást jelentett be a Fox Post rendszer frissítés miatt. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Már 40 településen lehet jelen az aszbesztes zúzalék Nyugat-Magyarországon, mondta az RTL híradónak Orbán István, a Vasvár megyei kormányhivatal főigazgatója. Már több mint 400 bejelentést vizsgálnak, és ahol az önkormányzatok nem rendeltek meg mérést, ott saját szakembereikkel segítenek. A Greenpeace szerint a szennyezés súlyosabb a korábban feltételezettnél. Szombathely, Zalaegerszeg, Kőszeg és Bozsok után már Sopron is érintett. A civil szervezet állítja, hogy az osztrák hatóságok évek óta tudtak a bányák termékeinek aszbeszt tartalmáról. A főigazgató szerint az osztrák tüzépeken még lehet szennyezett kő, ezért elrendelték a határátkelőkön a kőszállító járművek ellenőrzését, valamint a tüzépek vizsgálatát is. 7 forgalmas budapesti gyalogátkelőt korszerűsít májustól a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ a fővárosi közgyűlés döntése alapján. A mintegy 115 millió forintos beruházás célja a gyalogos és kerékpáros biztonság növelése. Az első ütemben 3 átkelőhely újul meg, Káposztásmegyeren, egy pedig a 12. kerületi Márvány utcában. A csomópontokban középszigetek épülnek, akadálymentesítik a járdákat, taktilis burkolatot kapnak a látássérültek, és több helyen az útburkolat is megújul. A fejlesztések Békásmegyeren, Zuglóban, Pesterzsébeten folytatódnak, és megújul a Margit körúton, a Mamut 2 bevásárlóközpont közelében található gyalogátkelőhely is. Hétfőn este néhány órára leállnak a Foxpost A-box automatái, közölte a cég. A frissítés miatt az A-boxokat 21 órától hajnal 3 óráig nem lehet használni, így csomagot átvenni vagy feladni sem. A weboldal és a Z-box automaták ez alatt is működnek. A Foxpostot 2024-ben vásárolta fel a Paketa, az összeolvadás után az eredeti Foxpost automaták A-box, a korábbi Paketa egységek pedig Foxpost Z-box néven működnek tovább. A cég szerint a karbantartás célja a szolgáltatás stabilitásának javítása. Folyamatosan csökken a befektetési célú lakásvásárlások aránya Budapesten, közölte a Duna House. A vevők mindössze 23%-a vásárolt befektetésre áprilisban, ami egy év alatt 20% pontos visszaesést jelent. A változás fő oka az Otthon Start program, amely az első lakásvásárlók arányát 38%-ra emelte. A befektetők visszahúzódása azonban nem hozott elcsökkenést. A budapesti négyzetméter árak 1,3 millió forint körül stabilizálódtak, a budai téglalakásoknál pedig 1,48 millió forintig emelkedtek. A szakértők szerint rövid távon nem várható a befektetők visszatérése. Pár napig még lehet jelentkezni a Mosoly Alapítvány ingyenes nyári terápiás táboraiba, amelyeket pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek szerveznek. A 10-12 éveseknek szóló budapesti napközis tábor június 22-e és 26-a között zajlik, ahová május 10-ig lehet jelentkezni. A programban gyermekdráma, mozgás és alkotófoglalkozások segítik a szorongásoldást és a közösségi élményt két klinikai szakpszichológus vezetésével. A 13-16 évesek július 13-a és 17-e között Török Bálinton vehetnek részt preventív jellegű táborban, ahol stresszkezelési technikákat, légző és relaxációs gyakorlatokat sajátíthatnak el. Ide május 20-áig lehet jelentkezni. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Sláger FM programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában igen, ott a Városliget szívében május 14-én, csütörtökön este 19 órától a koncert és performance térben jön Bach és Pilinszky, egy történet a zene és az irodalom határán, költészet és klasszikus zene. Az igazán meglepő dolgok olyankor születnek, kedves hallgatóink, amikor két látszólag különálló világ találkozik. Süvegi Márk és Wunderlich Márton produkciójában éppen egy ilyen reakciót szemlélhetünk, hiszen Johann Sebastian Bach szólóhegedűre írt művei és Pilinszky János költeményei egy azon színpadon egymást erősítve jelennek meg, és hát a Süveges Márk, pontosabban Süveg Márk saját szövegeivel kiegészülve állnak össze közös történetté. Az előadás nem csupán az elhangzó műveket, de az előadók lelkületét is fókuszba állítja, hiszen a vers és dallam részletek egymással dramaturgiai egységet alkotva, sőt az improvizációt sem nélkülözve fognak megszólalni, ezáltal Süveg hangján és Wunderlich hegedűjátéka együtt adják majd a lenyomatát a két művész lehetséges lelkiállapotának. Nagyon röviden a két előadó bemutatkozása. Wunderlich Márton 24 éves hegedűművész, friss diplomás, így is mondhatjuk, 2024. szeptemberre óta a Nemzeti Filharmonikusok első hegedűse, és 16 éves kora óta ír verseket, és a gimnázium óta kifejezetten érdekli a történelem. Társa, Süveg Márk, még 50-en innen, de már azt mondja nem sokáig. Két lánya van, és egy csodálatos felesége. És hát a szakma, ugye ez nagyon érdekli, de ha választani kellene a kettő között, nagyon-nagyon nem biztos, hogy a szakma felé billenne a mérleg. Eztől függetlenül imádja, amit csinál. Slam poétri, a kezdet, fiai, óbégy, minden volt már, amit csak el lehet képzelni. És hát 32 évesen érettségi tételleté kollégája pécsi gimijében. No, hát itt minden valami, csak szemszájnak és főleg fülnek ingere. Május 11-én a Zeneházában érkeznek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek Magyar Pétert. Sűrűbben közlekednek a BKK járatai az országgyűlés alapuló ülése utáni ünnepség miatt holnap. 125 éve nem látott szárazság pusztítja a főváros zöld felületeit. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek a Tisza kormányban Magyar Péter. A Szegedi Tudomány Egyetem jogi karának dékánya, több szakmai testület tagja, és a leendő miniszterelnök szerint 2,5 évtizedes munkája garancia a jogállamiság és a fégek ellensúlyok rendszerének helyreállítására. Járatsűrítésekkel és több közlekedési változással készül a Budapesti Közlekedési Központ a szombati Kossuth téri rendezvényre. A metrók és a nagykörúti villamosok sűrűbben és hosszabb üzemidővel járnak, az utolsó szerelvények hajnali 1 körül indulnak. A rendezvény miatt szombat délelőtt 9 órától lezárják a Kossuth Lajos teret és környékét, ami több villamos és buszjárat útvonalát érinti, főként a 2-es villamos vonalán és a belvárosi buszoknál. A tér akadálymentes elérését külön minibusz segíti a Nyugati pályaudvar és a Kossuth tér között, amely előzetes igénylésre indul. Megnevezte a Zsolti bácsi néven emlegetett férfit a Szőlő utcai ügy koronatanúja, Bangó Sándor, közölte az Index. A budapesti regionális nyomozóügyészség megerősítette, hogy csütörtökön folytatólagos kihallgatást tartottak, ez már a harmadik alkalom volt. A tanú a TikTokon jelentette be, hogy vallomást tett, de a hatóság kérésére a férfi nevét nem hozhatja nyilvánosságra. Az ügyészség szerint a nyomozás továbbra is soron kívül zajlik, és a megnevezett személy kilétét egyelőre nem közlik, mert az veszélyeztetné az eljárást. 125 éve nem látott asszály sújtja a fővárost, és a közelgő nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet Budapest főtájépítésze szerint. A budapesti közművek főkert divíziója ezért új faültetési protokoll dolgozott ki, hogy a frissen ültetett fák jobban átvészeljék a szélsőséges időjárást, írta a pénzcentrum. A februárban és márciusban kiültetett fiatal fák különösen kiszolgáltatottak, mert még nem ért le a gyökérzetük a talajvízig, miközben az öntözési kapacitás korlátozott. Badóczi Sándor szerint most nem új ültetés, hanem kétkezi segítségre van szükség az önkéntes vízadás programban, illetve támogatásra a Zöld Budapest alapítványon keresztül. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy idén áprilisban az átlagos csapadékmennyiség tizede hullott, több térségben a talajvíz tartalma kritikus szint alá csökkent. komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakíthassanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A feladat része a híd fők belső tereinek felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is. A későbbi munkákhoz kapcsolódóan tervezői művezetést is biztosítani kell. Vasárnapig tart a 28. Budaörs Fesztivál, amely a város egyik legfontosabb kulturális eseménye. A több mint két évtizedes múlta visszatekintő rendezvény minden korosztálynak kínál programokat, a jazztől az alternatív rockon át az indie folkig, emellett színházi nyílt próbák, kiállítások és gyermekprogramok is várják a látogatókat. A fesztivál célja, hogy minden korosztály számára gazdag kulturális élményt kínáljon, és bemutatkozási lehetőséget adjon különböző művészeti ágak képviselőinek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

A szívem el is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizett.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 15-én, pénteken délután 17 órától a Magyar Zeneháza zenepedagógiai termében, igen, ott a Városliget szívében örömzene alkotás kezdődik immáron 5. alkalommal, a 20. század világa színes papír és a montázsok címmel. Tavaly évben indult egy

0: egyébként ez a sorozat, és hát rendszeresen teltházzal fut, mert hogy hasonló című klubjuk testvére ez. Azonban, ahogy a nevéből is adódik, itt nem a közös zenei játékon van a hangsúly, hanem a zenehallgatáson, mi máson a zeneházában, és a muzsika által inspirált alkotó tevékenységen. Két havonta ismétlődő alkalmakról van szó, ezek tematikusak, különböző zenei világgal és alkotási technikákkal találkozhatnak a résztvevők, immár az utolsó alkalomhoz érkeztek. A 20. század zenei világát idézik meg május 15-én, ahogy mondtam. A téma a folklorizmus és a jazz. Alkotásokhoz felhasználható anyagok pedig a színes papírok, újságok, és a kulcsszó a montázs ma. Az új sorozat az Öröm zene alkotás célja, hogy a közös zenei játékok után a zene által inspirált alkotás örömét is felfedezzék. A kedves látogatók az alkotó tevékenység segítségével fejlesztik, ugyanis a fantáziát, kibontakoztathatják kreatív energiáikat, miközben kiszakadnak a hétköznapokból, és szerintem pont ez a lényeg. Reményeik szerint, mármint a szervezők reményei szerint a foglalkozás során felfedezik a közös figyelmes zenehallgatásban és az elmélyült alkotásban rejlő örömöt. Mindezt a már megszokott kellemes klubhangulatban egy pohár tea mellett lazítva tehetik meg. Hiszik, hogy mindenkiben benne rejlik a kreativitás. Ugyanakkor a részvétel semmilyen művészi előképzettséget vagy rajztudást nem igényel. Mert hogy mit mesél számunkra a klasszicizmus korának muzsikája? Hát ez kiderül. Ott május 15-én pénteken délután 15 órától.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megkezdte börtönbüntetését Tarsoly Csaba, a Questor volt vezetője. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket pénteken és szombaton a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Shakira énekli a foci VB hivatalos dalát. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Rendőri intézkedés keretében szállították el még csütörtökön második kerületi otthonának közeléből Tarsoly Csabát. A volt Questor vezető mostantól jogerős ítélet alapján megkezdte 2 év letöltendő börtönbüntetését, közölte a szegedi ítélőtábla. A Soltpadkerti Takarékszövetkezeti ügyben jogerősebb bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés, pénzmosás és vesztegetés miatt marasztalták el. A bíróság szerint az elkövetés bűnszervezetben történt, ezért nem bocsátható feltételesen szabadlábra. Tarsoly Csabát 2 évre eltiltották a közügyektől, 8 évre pedig minden gazdasági vezetői tisztségtől. Ügyvédje közölte, Védence önként vonult be, de továbbra is vitatja a felelősségét, és több rendkívüli jogorvoslatot készítenek elő. A Questor ügy a 2015-ös brókerbotrányok egyik legsúlyosabb esete volt, több mint 30 000 sértettel. Pénteken és szombaton tartja nagy tavaszi élelmiszergyűjtési akcióját a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az ország 240 településén önkéntesek gyűjtik a felajánlásokat a rászoruló emberek számára. A legnagyobb segítséget a készételkonzervek, a tészta, a rizs és más tartós élelmiszerek jelentik, mondta Sláger FM-nek Nagy György András kommunikációs igazgató.
3: Több mint 5000 zöld mellényes önkéntesünk fogadja hétvégén a boltokba betérő vásárlókat, és arra kérik őket, hogy gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyel több tésztát, hozzá tésztaszószt, vagy akár rizst, vagy valamilyen édességet gyermeknapra tekintettel. Országszerte 240 településen az Aldi, az Osan, a Lidl és a Tesco összesen 437 áruházában kerül sor erre az összefogásra. Ezeknek a jelentős része egyébként Pest megyében, illetve Budapesten összesen 141 egységben vesz részt a programban, ahol ez a gyűjtés megvalósul az adott térség a működő jótékonysági kisebb karitatív szervezetek fogják majd kiosztani az adományokat.
2: Az Élelmiszerbank legutóbbi országos akciójában novemberben több mint 500 000 forint értékű adomány gyűlt össze. A budapesti Corvinus Egyetem rektora és több kutatója is helyet kapott a research.com idei tudományos világrangsoraiban. A rektor Bruno van Potelsbergő közgazdaságtan és pénzügyi területen magyarországi lista vezető lett. A globális koncertben
1: indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1
2: Sláger FM Veszprém. Sláger FM. A világos helyre a Nobel-díjas James J. Heckman került, aki szintén kötődik a Corvinushoz. A research.com

0: érzem, hogy remegsz. Ugye megbocsátasz, most vörösen ég a bőröd, hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek neked, de a titkod nem leszek.
1: Ez a...
2: Hey guys, it's Taylor.
1: A legnagyobb slágerek változatosan

0: a kora reggel hangja. 103.1 Sláger FM Veszprém.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behúnyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: telefonálom ott.
1: Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: Vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, elindult a Katolikus Caritas Vára nyár adománygyűjtő kampánya. Jelentős menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MTI-vel a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Elindult a Katolikus Caritas Vára nyár elnevezésű adománygyűjtő kampánya, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes nyári táborozást. A segélyszervezet idén is csaknem 4000 gyermek nyári kikapcsolódását támogatja az ország több pontján. A 10 hetes szünidő alatt balatoni üdülőkben, plébániákon és közösségi szállásokon szerveznek programokat, kirándulásokat és strandolást. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több rászoruló gyermek számára válhasson élményi a nyár. Ma és holnap jelentős menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A szabi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a Keletiből vagy Vácról indulnak. A fővárosi szakaszon ritkában közlekednek az elővárosi járatok. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat vagy a H5-ös hívet ajánlják. A támogatott családoknak május 17-én családi napot, a támogatóknak pedig május 11-én táncszínházi előadást szervez az idén 5 éves Regőci István alapítványa a koronavírus árváiért. Május 11-én lesz az alapítvány 5 éves, ennek alkalmából a Magyar Nemzeti Táncszínházban tánc előadásra várják a támogatókat, akik között magánszemélyek, kisebb és nagyobb cégek, állami vállalatok, önkormányzatok, egyházi közösségek és különböző társadalmi közösségek képviselői is vannak. Mondta el Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke a sajtó képviselőinek rendezett tájékoztatón Budapesten. Május 17-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon családi napot szerveznek, ahová a támogatott családokat hívták meg. Mintegy 25 ezer látogatót várnak az idei első budapesti food truck show-ra a Kincsen Parkba. A hétvégén 40 food truck kínálata, zenei programok és lóversenyfutamok várják az érdeklődőket. A fesztiválon a húsos fogások mellett vegetáriánus, gluténmentes és nemzetközi street food különlegességek is helyet kapnak. A táj, mexikói, görög és olasz ízek egyaránt megjelennek. Vasárnap este adják át a közönség, szakmai és influencer díjakat a 40 kiállító közül a legjobbaknak. Hétfőtől kaphatók a jegyek a magyar labdarúgó válogatott Finnország elleni barátságos mérkőzésére, amit június 5-én a Puskás Arénában rendeznek. A jegyárusítás hétfőn 10 órakor kezdődik a meccsjegy.mls.hu internetes oldalon, az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára.
3: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Igen, felhős most még fölöttünk az ég, és mindössze 11 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, viszont szép napsütéses időt ígérnek nekünk a meteorológusok, bár a reggeli délelőtti órákban még lehetnek fölöttünk vastagabb fátyol és gomoly felhők, de csapadékra ma nem kell számítani, és gyorsan emelkedni kezd majd a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 24-25-26 fok lehet. Egyébként az előrejelzések szerint egész hétvégén nyárias lesz az időnk. Jövő héten azonban érkeznek a fagyos szentek, és ez bizony az időjárásunkon is meglátszik majd. Már is szétnézünk az utakon, most még kimondottan nyugodt a város közlekedése, viszont több lezárásra kell számítani ma. Egyrészt ugye hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, azt ismét átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, másrészt rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth téren, ezért délután 3-tól lezárják majd az Alkotmány utcát holnap hajnalig, és ezért a közösségi közlekedésben is várható változás. Már délelőtt 9-től a 2-es, a 2B-s és a 23-as villamos, a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik, délután 3 órától pedig üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Vígszínház megállót sem. Délután 1-től este 9-ig a 215-ös autóbusz közlekedik majd a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. De figyeljünk arra is, hogy egész hétvégére lezárják a 13. kerületben a Fáy utcát a Röppentyű utcánál toronydarú építése miatt, a Pestújhelyi úton pedig az Apolló utcánál ma reggel 7 és délután 4 óra között a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja majd, itt ugyanis felújítás zajlik. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok! Indul már is a sláger hétvége. Csáki Attila helyett ma én ébresztem önöket, Kiskata vagyok, és ebben az órában a gyerkőcök is csatlakoznak hozzánk, hiszen jön a Székreállok, Szófiával és Galával, no meg természetesen Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Soulwave dala, a Kalandor, és ez a sláger hétvége. Amíg Csáki Ati kipiheni magát, addig én igyekszem önöket szóval tartani. Kiskata vagyok, és örülök, hogy együtt indíthatjuk a hétvégét, és együtt indítjuk a gyerkőcökkel is, akik nagyon markáns elképzelésekkel rendelkeznek a világ viselt dolgaival kapcsolatban. Ortutai Dóri és Hajdú Steve vendége ma Sofia és Gala, akik itt élnek Budapesten, és a Gustave Eiffel francia óvoda általános iskola és gimnázium tanulói.
1: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hangjel, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagymenő, lehet, hogy az is felelhető, hogy

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székre állok, a Sláger FM podcast műsora, és egyben rádió műsor is, azért rádió műsor is, már a rádióban is hallhatóak vagyunk, nem csak podcast felületeken. Én Hajdú Szív vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezetőtársa, Ortutai Dóri!
1: Sziasztok!
0: Szia! És a két fantasztikus hölgy vendég, Szofi és Gala. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Jaj, de jó, egyszerre köszöntetek! Volt már veletek ilyen, hogy valami technikai dolog közbe jött a nap folyamán? Lefagyott a telefon, a számítógép, defektet kaptatok, ki kellett cserélni a gumit, a kocsin?
2: Hát nem nagyon.
0: És a szüleiteknek?
3: Szerintem nekik sokszor.
0: Emlékeztek valami ilyen esetre?
2: Hát nekem az anyukámnak egyszer kiukott a kereke.
0: Ne.
2: De.
0: És ő cserélte ki?
2: Elvitték a garázsba.
0: Megy ilyen szerelőhöz?
2: Aha.
0: Hogy kell vajon gumit cserélni?
2: Nem tudom.
0: De nem gondoltatok még rá soha, hogy fölemeled az autót, lecsavarod a keréknek a csavarjait? Ez nem lányos dolog? Hát, inkább fiús?
3: Igen, fiús.
0: Na de hogyha fogsz vezetni autót, majd mikor nagyok lesztek, 17 évesen, 18 évesen már lehet, akkor föl fogtok készülni egy esetleges autógumi cserére?
2: Igen. Igen.
4: Nagyon.
0: Nagyon jók vagytok. Nagyon. Te csináltad már, Dóri?
4: Á, nem. Pedig a vizsga előtt ez kötelező, hogy mutasd meg, hogy hogyan kell, nem tudom.
0: Nem tud. Nem. Ó. Nem. Hát remélem, hogy nem kell. Vannak egyébként már olyan autók, amik ilyen öndefekt javítók, amíg elviszed a szervizbe. Remélem, nektek majd olyan lesz. Tudjátok, jó, hogy itt a Székre állokban általában egy hírrel szoktunk kezdeni. Ezt a hírt pedig nem más, mint Dóri, Ortutai Dóri szokta hozni, azért, mert ő a Sláger FM-nek a hírolvasó szerkesztője. Jelentsen a szó bármit is. Most is egy ilyen hírrel készül.
4: Egy kis falucskában postásnak van egy cicája, hát hiszen minden faluban van cica, nagyon sok cica, de a postásnak...
0: Hát postás is van.
4: Igen, nagyon sok postásnak van saját cicája is, és otthonról elindult a postással a kismacska, és a lakókhoz járt, viszi a csomagokat a postásbácsi, bedobja a csomagokat, a leveleket, és a kis cica minden nap elkíséri a postást, és tudja, hogy melyik házhoz kell menni, és oda befordul. Tehát úgy működik, mint ő lenne a főpostás.
0: Vajon fizetést kap érte? Ti macskások vagytok, vagy kutyások inkább?
2: Macskás.
0: Akkor ti a macskának drukkoltok, nem a postásnak. Hogy lehet, hogy meg tudja tanítani, vagy ellesi a macska az embertől, hogy mit kell csinálni? Nektek milyen tapasztalatotok van?
2: Hát szerintem úgy, hogy mondjuk sokszor megcsinál egy ember ugyanazt, és akkor így rájön, hogy oké, hát akkor mondjuk nem tudom, 10-kor elmegy reggelizni, hát akkor ő tudja, hogy pont akkor megy.
0: Be lehet idomítani egy macskát valamire?
2: Nem tudom.
0: Mire tanítanád meg?
2: Hát én mondjuk arra, hogy tudja magának venni kaját.
0: Igen, mert Dóri, képzeld, elutazik ilyen hosszú hétvégére, és azon aggódik, hogy a cicája hogy kap inni.
4: Uh-huh. Hát ezt hogyan lehet megoldani?
3: Hát kétszer egy nagy tál vizet, azt majd ő majd megisz.
4: Igen, de hogyha 5 napig mondjuk nem kap friss vizet, én nekem azzal van gondom, a friss vízzel, hogy mi lesz?
2: Hát akkor mondjuk kell venni egy robotot, aki hoz neki vizet.
4: Jó, oké. <okay. gül>
0: Be lehet adni ilyen macska panzióba a cicát? Van már ilyen hely, hallottatok róla?
2: Én nem, én csak kutya panzióról oda. Régen betettük a kutyáinkat, amikor elmentünk, de most már otthon maradnak, és jön a nagymamám meg a...
0: Rokon segíteni. Igen. Szerinted a cicát nem lehet beadni a kutya panzióba, hogyha mondjuk fölöltöztetem kutyának?
2: Hát csak nehéz lehet egy macskának kutya módon viselkedni, szóval így. Olyan, mint hogyha én fiúként kéne viselkedni, hogy menjek a fiúkkal focizni, fiúkkal egyet.
4: Igen.
0: Velük hülyéskedjél, és próbálj meg rosszul tanulni, ugye?
4: Igen.
0: Miért nem jön ki, szokták azt mondani, hogy kutya-macska barátság, hogy ez honnan alakult ki, hogy a kutya nem szereti a macskát, állítólag?
2: Hát mert ez szerintem olyan, mint a fiúk, a lányokat, mert vannak hülye fiúk, meg néha vannak hülye lányok, és akkor ők nem szeretik egymást.
0: De a nem hülye fiúk és a nem hülye lányok, ők szeretik egymást.
2: Hát igen, néha van olyan macska, meg kutya, akik szeretik egymást.
0: Tényleg, én is láttam olyat. Lehet egyébként macska és kutya között barátság? barátság ugyanúgy, mint egy fiú meg egy lány között barátság?
3: Nem lehet.
0: Mi a titka? Ugyanaz, mint az embereknél?
3: Hát igen.
4: Alkalmazkodni kell. A kis Cisza biztos alkalmazkodik a kutyához. Bár látni olyan videókat, amikor megtámadja, de szerintem az csak játékból van, nem? Amikor így játszani próbál, így kapkod oda, karmolgatja. Szerintem az csak játék. Nem hiszem, hogy komolyan gondolná egy macska, hogy megtámad mondjuk egy labradort.
0: Igen.
4: Nem is tudna.
0: Biztos az a természetes közege, hogy ő menekül egy ilyen nagyobb testű kutyától.
1: Ja, én nagyon szeretem az olyan kutyamacska videókat, ahol a macska, mint a ház igazi ura, helyre teszi a kutyát. No, de innen folytatódik hamarosan a Székreállok két tündéri budapesti gyerkőc, Szofia és Gala, Ortutai Dóri és Hajdú Steve vendége, de most szól a Tankcsapda dala az Őj le mellé.

0: Ez volt Jani Csákvetsz dala, a könnyek az esőben, itt a Sláger FM-en is. Folytatódik a székre álló Kortutai Dóri és Hajdú Steve műsora. Két budapesti gyerkőt, Sofia és Gala műsor vendége a Gustav Eiffel, francia óvoda, általános iskola és gimnázium tanulói, és néhány perccel ezelőtt ugye kutya-macska barátságnál hagyták abba a beszélgetést.
1: Milyen videót láttatok ilyen macskásat, ami a kedvencetek? Nekem az, amikor egy macska így doromból fújtat egy kicsit egy kutyára, a kutya oda megy, nagyon idegesnek látszik, és hiszitek, vagy nem, így a két mellső lábával megöleli a cicát, és elkezdi a fejét nyalogatni.
2: Oh, az ösztönök.
1: És utána elkezdenek táncolni. Nem, ezt már csak én tettem hozzá, mint AI.
3: Hát nekem olyan macskás videó a kedvencem, amikor van egy olyan szőnyeg, és az olyan, mintha egy illúzió, mintha lásnál, és akkor a macska meg nem mer.
1: Jaj, ezt láttam. Rámenni. Igen, és az egyik kutya dobja le a kanapéról, dobja, hát így lesegíti. Hú, az nagyon vicces. Vajon ez igazi videó?
3: Vagy, nem igazi.
1: Nem igazi? Én elbírom képzelni, hogy valaki grafikával megcsinálja ezt, hogy ilyen mélyen vannak. Tudsz különbséget tenni a AI videó között, meg az igazi között?
4: Hát igen, mert nem nehéz, mert az AI nem teljesen jó még.
1: De mibe veszed észre?
2: Na, mi az, hogy nem teljesen jó?
4: Hát, hogy nem nagyon valós, hogy van olyan, hogy láttam olyanokat, hogy mondjuk van egy kövér ember, mondjuk, és az ráül mondjuk egy malacra, és ezzel a malacra elrepülnek egy szivárvány felett. Vagy...
1: Jó! Szerintem az már az nem igaz. Már a szivárvány miatt az a lebuktató. Mert azt
4: a
1: repülő malac. Te hogy teszel különbséget, hogy milyen digitális anyagot vagy filmet, most már van telefonotok, mondtátok,
4: igen,
1: vagy nem nézhettek rajta még filmeket, ilyen rövid videókat, TikTokot? Vagy...
4: Nem.
3: Hát nekem nem engedik le, hogy bármit letöltsek, tehát nem szabad letöltenem se TikTokot, se Instagramot, mert ezek ilyen 16 pluszok, és igen, azért még 10 évesek.
1: Nagyon
4: helyes. Nekem az, hogy játékot is letöltsek, meg kell kérdezem a szüleimet.
1: Jó, helyes. Mindig kérdezzétek meg. A szülők szerinted néznek TikTok videót?
3: Hát nem tudom, lehet, de akkor nem ilyen hülyeségeket.
1: Nem?
3: Hát nem.
1: Hanem ilyen komoly dolgokat? Igen, tehát miről, hogy főzős videó, hogy igen, hogy csináljanak?
3: Hát igen.
1: Szerintetek a szüleitek milyen platformot használnak? TikTok? Nem hiszem.
3: Nem,
1: Instagram?
3: Hát nekem az anyukám néha szokott használni. Igen, Facebook.
2: Az még mindig megy.
1: De az ciki, nem? A ti generációtoknak, igen, nem, hogy valaki Facebookozik.
2: Igen, nem, de iviveznél. Vagy mi az?
1: Ti arról hallottatok? Az iviv.
3: Na.
1: Mi az? Az volt Magyarországon az első ilyen a Facebook előtt, hogy a, igen, barátokat megtaláld. Dórival akkor jöttünk rá, igen, hogy nekünk nincsenek barátaink.
2: Anyáik használják a ChatGPT-t?
3: Igen, néha.
2: Az jó.
3: Nekem a legtöbbször az apukámnak a tesója használja, mert ő informatikus, és ilyen robotokat, meg ilyeneket csinál, és abban meg ugye kell.
1: Hát igen, de szerintem sok helyen kell. Vagy segíthet-e a mesterséges intelligencia? Valahogy te hol tudod elképzelni, hogy segítsen neked?
4: Hát nem tudom, szerintem tanulásban nagyon segíthet, meg ilyen.
2: Én akkor használtam, amikor megnéztem, hogy divat-e például most a... Te tényleg megnéztem azt, hogy divat-e most például a balerina cipő tavasszal.
1: Szerintem, remélem, nem divat.
2: De divat.
1: Ne, újra. De,
2: újra divat, csak mondom.
1: Engem kiakasztott, nektek van balerina cipőtök, lányok? Ne, ciki. Hát egy kicsit. Anyának van?
4: Ne.
1: Jó, még neki sem.
2: Akkor én vagyok ciki most.
1: Jó, figyeljetek, a kérdésem még az lenne, hogy a divat segíthet például abban, hogy kitűnj a többiek közül, vagy hátráltathat, ha nem öltözöl divatosan. Ezt azért kérdezem a két fiatal hölgytől, Szofitól és Galától, meg hát a fiatal, a Dóri is, hogy mindig olyan divatosan öltöztök, és olyan szépen, hogy ez belső készítés, tehát ti találjátok ki, vagy a szüleitek mondják, hogy legyetek ilyen csinosak.
4: Hát, találjuk ki.
3: Nekem igazából most anyukám mondja azt, hogy divat az, hogyha zokni rá van húzva a nadrágra, úgyhogy mindig azt akarja, hogy így hordjam.
2: Hú, vagy mutasd meg nekem, én erről
1: is
2: nem
1: láttam. Inkább hogy? Ilyen 30-asok.
2: Ja, úgy én is hordom, igen. Az megvan.
4: Hát nekem nincs ilyen, igen, hosszú zokni.
1: Igen, de állítólag nem csak, mert rajtad egy ilyen leggings van most, ha ezt, igen, úgy hívják, arra jó ráhúzni, de valaki ilyen hogy mondjam, ilyen joggingra vagy tréning nadrágra is ráhúzza, és akkor ugye a lábánál jobban kibutja.
2: Igen, és az egy zakóval elegáns is tud lenni, meg tud sportos lenni, mondjuk egy pólóval.
1: Tényleg, Marco pólóval. Figyeljetek, a divat az szerintetek tanulható, vagy erre születik az ember? Én azt vettem észre, hogy a Dórinak nagyon sok hatása van, koreai sorozatokat néz, és mindig, amikor találkozunk mondjuk így a rádió műsorán, észreveszem, hogy a Dóri már abba a bővebb szabású nadrágba jár, amiben a koreai sorozatokban látom a szereplőket. Jó, mondjuk 1982-es sorozatok, nem mostaniak. Hogy fontos nektek, lányoknak, hogy divatosak legyetek már a suliba is?
3: Hát igazából a divat, hát olyan divat, hogy mondjuk ilyen óriási nagy gatya, meg ilyen fura ilyen sapkák, meg ilyenek, nekem azok nem tetszenek, de a mondjuk rendes ruhák, azok szépek.
1: Mi a rendes ruha?
3: Hát olyan, ami nem ilyen óriási nagy gatya, ami leesik róla, olyan, mintha egy kukás lenne.
0: Megjegyzem, én is azt tapasztaltam, hogy divattanácsokat nyugodtan lehet kérni a gyerekeinktől, unokahugainktól, unokaöcsikéinktől, mert ők ebben mindig jobban képben vannak, és hát a jelek szerint az AI felismerésében is. Itt a Sláger FM-en pedig most felidézünk egy régi nagy közös kedvencet, a V-motorok Fekszem az ágyon című dalát, de utána folytatódik majd a Székre állok két budapesti gyerkőccel, Szofival és Galával, no meg Ortutai Dórival és Hajdú Stimmel.

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Azt mondják a meteorológusok, hogy ma kezdetben felhős időre számíthatunk a térségben, de napközben felszakadozik majd a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem érkezik, azonban napközben sokfelé, különösen a Dunántúlon megélénkülhet a szél. A mostani 13-14 fok pedig gyorsan kezd emelkedni, 24-25 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban, illetve arra, hogy erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy a bőrvédelem egyre inkább fókuszba kerül majd. Ezen a hétvégén is jó néhány útlezárásra számíthatunk, nézzünk néhányat ezek közül. Labdarúgó mérkőzés lesz ma, ezért várhatóan délután 3-tól egészen este 9-ig lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, de az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-mezei utat is. És rendezvényt tartanak ma az MVM Domban is, este 8 és 10 óra között, ezért előtte is utána a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos út szűkület van ma és holnap is, mert kertészek dolgoznak napközben. Időszakosan és szakaszosan lezárják a 4. kerületben az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktöbis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt, és lezárják erre a hétvégére a 13. kerületben a Fáji utcát és a Röppentyű utcánál toronydarú építése miatt. És ne feledjük azt sem, hogy erre a hétvégére is átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak a pesti alsó rakpart, Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszát. Figyeljenek oda ezekre, és vezessenek óvatosan a hétvégén is.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan folytatódik, a székre állok, és ugye néhány perccel ezelőtt a divat tanácsoknál hagyták abba a beszélgetést a két budapesti tündér, Sofia és Gala Auguste Eiffel, francia óvoda, általános iskola és gimnázium tanulói, Hajdú Steve-vel és Ortutai Dórival.
1: Figyelj, Gala, a fiúk divatosan öltöznek a suliba?
2: Nem.
1: Mert?
2: Hát, de mondjuk van olyan fiú, aki lehúzza a nadrágát, és akkor kint van az alsókat.
1: Azt sose értettem, mindig úgy rászólni, hogy húzd már föl a nadrágodat, hát megfázol.
3: Én sem értettem.
2: Mi is mások rászólunk, meg a tanárok is, de nem hallgatnak.
4: A tanár úgy szól rá, mondjuk az egyik tanár úgy szól rá, hogy húzd fel a gatyát, az már egyszer le fog esni.
1: És volt már olyan, hogy leesett?
2: Nem.
1: Hát szerintem arra koncentrál. Meg lehet különböztetni vidéki divatot a fővárosi divattól?
2: Igen.

0: válasz?
1: Nem bizony.
2: De most segíts nekem, mi a különbség egy párizsi ruha között, vagy egy párizsi hölgy öltözéke között, vagy egy budapesti között?
0: Hát mondjuk a Budapestben nem tudom, ilyen menőben próbálnak így öltözni, és Párizsban meg ilyen szép, ilyen elegáns ruhák.
2: Elegáns, kifinomult, igen.
1: Gala, és van különbség mondjuk a bukaresti, meg a budapesti divat között. Figyeljetek, azért a cica hírtől mennyire eljutottunk egészen a párizsi divatig, meg a bukarestiig, bár Gala még nem volt ott Bukarestben. Na mindegy, tudjátok jó, hogy itt a műsor második részében kvíz kérdéseket szoktunk föltenni, és ebben ugyanúgy, ahogy a divatban nagyon-nagyon jók vagytok, úgyhogy a Dóri fogja ezeket a kérdéseket föltenni.
2: Melyik állat híres a csíkjairól?
0: Zebra.
1: Zebra, jó. És milyen? Tigris. Jaj, de jó vagytok. Van még csíkos állat?
0: Hát nem. Nekem most így nem, a zsiráf is eszembe jutott, de ez nem.
1: De az inkább ilyen pötyfoltos. Aha. A Colorado bogár, az magyarul krumpli bogár, nem láttatok még?
0: Nem.
1: Az egy ilyen kis pici bogárka, a burgonyán van rajta, és ilyen csíkok vannak rajta, fekete-fehér.
0: Lehet, hogy már láttam,
3: nem nagyon.
1: És enni ettetek már? Már nem krumplit, nem bogarat, burgonyát.
0: Igen.
1: Finom?
0: Igen.
1: Tudjátok, hogy honnan ered a krumpli a konyhából?
0: Igen.
1: De hogy itt Európában nem volt, csak Kolumbuszék, mikor mentek Amerikába, ők hozták be, ugyanúgy, ahogy a krumpli bogarat is egyébként. Milyen kockás állat van?
0: Kockás?
1: Már hogy a mintázata.
3: Ja,
0: hát tudom, nincsen.
1: Nincs, szerintem sincs, nem láttam. Van olyan, amin háromszög van?
0: Nem.
1: Az az elakadás jelző, tényleg az autóban nincs olyan állat. Aztán olyan állat van-e, amit nem veszel észre, vagy tudja változtatni a színét?
0: Kaméleon.
1: Láttátok a sorozatot?
0: Nem.
1: Én sem, nem. Van olyan sorozat? Kaméleon, nem tudtam. Olyan jó sorozat cím lenne. Szoktatok sorozatot nézni egyébként?
0: Igen.
1: Mi a kedvenc?
3: Most nekem nincs nagyon.
1: Aha, és mi volt?
3: Nem volt.
0: Hát
1: még nem volt sorozat, de szereted nézni.
0: Igen. Nekem régen voltam. Hát az a neve, hogy ilyen Carmen Santiago. Ez egy lány, aki ilyen, igazából ez egy rajzfilm sorozat, és ilyen bűnöző, és ilyen dolgok, az ilyen lop el, meg ilyenek. De most már a kedvencem az a neve, hogy gondoltad volna, és ilyen okos dolgokat így tanítanak, meg ilyenek.
2: Igen, az a Netflixen van, nem?
0: Igen.
1: Jaj, de jó. A Szofi az ilyen okos dolgokat szereti, világűr, űrkutató akar lenni, ugye még mindig?
0: Hát most fel akarok valami újat találni.
1: Tényleg? Mi lenne az? Vagy ha titok, le van védve már a szabadalom?
0: Hát olyasmit akarok feltalálni, ahol ilyen el tudsz repülni.
1: Azt a mindenit.
2: Azt repülőnek hívják.
1: Ez lehet, hogy már feltalálta. Vagy hogy szerkezik nélkül saját magad elrepülj?
0: Hát nem, ilyen mondjuk igen, van ilyen, ami ilyen hátizsákszerűség, amit felveszel,
1: ja.
0: És akkor ez kirep.
1: Jaj, de jó. Én vennék a prototípusból, úgyhogy kívánom, hogy találd föl.
2: De hogy? De milyen messzire? Vagy hogy?
3: Hát, mint egy holdig felre.
0: Hát szerintem nem akarok ilyen túl veszélyes dolgot feltalálni, akkor ilyen maximum 3 méterig.
1: Annyi
3: három, hát az nem hosszú.
1: Az mondjuk magasan van.
0: Igen, nem is kell ilyen 20 méter.
1: Én már ott félnék, van tériszonyotok?
0: Nincs. Igen, nekem
1: van. Tényleg?
0: Nekem igen, felmászásra járok a suliba, és ott meg néha nem merek felmászni a tetejére, mert tériszonyot.
2: Veled vagyok, veled érzek.
1: Jaj, nekem nincs, hál' Istennek. Nincsen? Nem tudom, mindig elképzelem, amikor ott sétálunk, és akkor maga, jaj, nem bírok kinézni. Nekem nincsen semmi.
3: Anyukámnak is ez van, hogy amikor mondjuk valamikor magas helyen vagyunk, akkor csak messzire tud látni, de egy pont lefele azt tudjuk.
0: Igen, meg vannak olyanok is, én mondjuk egy kicsit olyan vagyok, de nem nagyon, hogy mondjuk ott van egy üvegpadló, és oda meg nem lehet.
1: Ez nagyon durva.
3: Az én is néha félek, hogy beszakad, de nem annyira lenézni, azt nem félek.
2: Már a West Endbe is.
1: Ráállni.
2: Ugye van a West Endbe az üvegátjáró.
1: Ó, ne is mondj.
2: Ott se bírok lenézni.
1: Az nagyon kellemetlen.
2: Te, Szofi?
0: Hát én még nem nagyon voltam abban az átjáróban, de...
2: Ott van egy ilyen, próbált ki.
1: Egy sarok.
2: Egy sarokban van egy.

0: Jó, kicsit így le lehet nézni, de ne tedd.
1: Ámulattal hallgatom ezeket a gyerekeket, és szívből kívánom nekik, hogy ezeket a gyerekkori álmaikat meg tudják valósítani, és ne feledkezzenek meg róluk mondjuk 20 év múlva. No, de folytatódik hamarosan itt a Sláger FM-en a Székre állok. Szofi és Gala, két budapesti gyerkőc a műsor vendége, Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel beszélgetnek, de most érkezik a Hooligans és a Királylány.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Hooligans és a Királylány és a Székre Állok műsorának is két királylánya. Vendége két budapesti kis királylány, Sofia és Gala Gustav Eiffel francia óvoda általános iskola és gimnázium tanulói.
1: Na még egy kérdés van, vagyis kettő van, tehát a második ilyen.
2: Melyik állat él a fák tetején és szereti a baránt?
3: Majom.
2: Én?
1: De biztos?
3: Egyébként. A banán?
1: Igen. Egyébként majom rajongók vagytok, szeretitek?
3: Nem.
1: Nem már. Tényleg, én otthon szeretnék elfogadni egyet. Bár néha mindig mondják otthon, hogy olyan vagyok, mint egy majom. De főleg, mikor banánt eszem. Milyen hangja van a majomnak?
4: Hát nem tudom kiadni. Hát nem tudom, nem olyan élőben. Hát de hallottam élőben majmot, de nem tudom utánozni.
1: Milyen lehet vajon? Nem, az nem, az inkább kutya volt. Vagy jaj, valami ilyesmi. Főemlős a majom?
4: Az mi?
1: Hát ez az, ezt kérdezem, hogy vajon főemlős?
4: Nem tudom.
1: Azt mondják, hogy a rokonaink.
4: Ja, igen.
1: Valahogy távolról.
4: Hát igen.
1: Hogy a gének szinte megegyeznek. Te bírod képzelni, hogy mondjuk valamelyik szülőd egy majom lenne?
4: Nem.
1: De nem úgy, hogy a szülőd majom, hanem hogy majom lenne, hazamennél, és mit tudom én, valamelyik szülő egy orangután lenne.
4: Nem.
1: Az milyen lenne, hogy
4: fura.
1: Akkor hintázni kell-e, vagy ő vinne iskolába? Láttad már olyan orangután, hogy viszi a gyerekét? Lehet, hogy Petőfi Sándor, mert ugye azt írta, hogy csüngte majkán szótlanul, hogy lehet, hogy már úgy csüngött fönt. Jó.
4: Igazából hát a Makit azt szeretem.
3: Yes.
4: Engem meg úgy hív a tesóm is, meg az anyikám is, hogy Maki.
1: Engem a tanárom, a fizika tanár hívott mindig. A nevem előtt mondta, hogy na, Maki felel. Jó, mondom, biztos én leszek, és akkor én voltam a Maki.
2: Igen.
1: Dóri a következő.
2: Melyik állatot nevezik a tenger királyának?
1: Oroszlán.
4: Tenger.
1: Ja, tenger.
4: Bálna, vagy...
3: Cápa.
4: Lehet cápa.
1: Igen. De melyik cápa? Kék cápa?
3: Fehér cápa.
1: Fehér. De van kék cápa?
4: Hát nem tudom.
1: Nem hiszem, Bálnában van kék. Hát,
4: igen, szürke cápa van.
1: Szürke is. Hányfajta cápa faj tudtok felsorolni? Fehér.
3: Fehér
1: cápa. Szürke.
4: Van olyan cápa, aminek ilyen kalapásszerű a feje.
1: Igen, tehát gondolom, hogy pörőfejű cápa.
4: Igen.
1: Aztán van macska cápa.
4: Nincs olyan, hogy tigris cápa?
1: De. Leopárd cápa? Szerintem olyan nincs, mert nem lehet kimondani. Tehén cápa. Mit kell csinálni, hogyha tengerbe úszol és találkozol egy cápával?
4: Hát
3: elmenekülni.
4: De
3: nem tudsz, hogy elmenekülni, mert a cápa sokkal gyorsabb nálunk.
1: Igen. De akkor mire kell törekedni, hogy...
3: Semmivel meghalsz, aztán...
1: Ennyi volt.
2: Arra, hogy...
1: Mert az biztos, hogy nem úszol olyan gyorsan, mint a cápa, de hogyha a társaddal együtt vagy a vízbe, arra kell törekedni, hogy a társadnál jobban úsz. Ugye őt kell előzni.
3: Cápa, igen. Élben lenyel azt, hogy
1: vasább
3: azt,
1: de hát, szokták mondani, hogy bocsánat, mondjam.
4: Vagy, hogy mondjuk, nem tudom, hogy hogyha cápával találkozol, akkor mit kell csinálni, de hogyha medvével, akkor igen.
1: Na,
3: attól
1: függ,
3: milyen medve.
4: Hát, hogyha barna medvével, akkor hangosnak kell lenned, hogyha fekete, akkor úgy, hogy mintha meghalna. És a fehér, akkor meghaltál.
3: Főleg a gyerekkel.
1: Ja, igen, van bocsánat. Jó van, mennyi tanulságot tanultunk. Ez jó volt, hogyha medvével találkozunk itt az első kerületben, ahol a rádió van, akkor ezt fogom csinálni, halottnak tetetem magam. Köszönöm, hogy eljöttetek. Itt volt velünk Szofi és Gaja, én Hajdusszi voltam, a műsor egyik műsorvezetője, Ortutai Dóri volt a másik, és a közös mikrofonon osztozkodó két lány, Szofi és Gaja volt. Sziasztok!
3: Hello.
2: Sziasztok!
5: Egy-két-há-és, ha nem hat meg a hanger, ha megborzott a csontvenő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhet.

Remélem, önök is olyan jókat kacagtak, mint én. A Székreállók műsorai egyébként visszahallgathatók. A Sláger FM podcast felületein érdemes akár applikációnkra kattintani és meghallgatni például a múlt hetét vagy az azelőttit. Mindegyik nagyon szórakoztató. Ma Ortutai Dóri és Hajdú Sztív vendége, a budapesti Gusztáv Eiffel francia óvoda általános iskola és gimnázium két tanulója, Sofia és Gala voltak. Mi pedig repülünk tovább itt a Sláger FM-en, még a hírek előtt a Hip Hop Boys dalával jön a hegyekbe.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon! Gyors vagy lassú?

0: Kövessd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában. És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény.

0: az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Vezen Székesfehérváron.
3: Július 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz
3: és sokan mások.
2: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Vezenfesztivál.hu.
4: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energiatermelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Virágmásképp.com. Ha nem csak virágot, hanem élményt is adnál. Ha fontos az egyediség, a gyorsaság, a megbízhatóság. Virágcsokor, virágbox, otthon, esküvő, dekor. Virágmásképp.com.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja?
3: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel. Friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
9: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
3: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
9: Na jó, takat.
3: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Szombaton megalakul az új országgyűlés. Útlezárásokra kell készülni hétvégén a Gizella napok rendezvényei miatt. A Veszprém drámai csatában búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligájától. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Szombaton tartja alakuló ülését az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét miniszterelnöknek. Az ülés 10 órakor kezdődik Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával, majd a képviselők esküt tesznek, és a parlament titkos szavazással megválasztja az országgyűlés elnökét, az alelnököket és a jegyzőket is. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendezvényt tart a Kossuth téren. Magyar Péter miniszterelnök kiválasztása után ugyanígy díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Majd az új kormányfő beszédet is mond, nagyjából délután 4 órakor. Ezt követően hajnalig tartó utcabált terveznek. Motorcsónaktolvajokat fogtak el a balatonfüredi rendőrök. Egy állampolgár tett bejelentést május 3-án délelőtt, hogy reggel a tihanyi hajókikötő mellől ismeretlen tettes ellopta a több 100 000 forint értékű motoros gumicsónakját. A ladik egy kötéllel, illetve súllyal is rögzítve volt a mederhez. A széleskörű adatgyűjtés eredményeként egy 43 éves helyi férfi és 52 éves társa kerültek a rendőrök látókörébe. Az elkövetőket még a délelőtt folyamán elfogták, majd előállították és gyanúsítottként hallgatták ki őket. Ellenük lopás miatt indult eljárás. A nyomozók a lopott csónakot megtalálták az egyik férfinél és lefoglalták. Útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni a hétvégén Veszprémben a Gizella napok rendezvényei miatt. Szombaton 17 óra 5 perc és 17 óra 25 perc között történelmi felvonulást tartanak a belvárosban, ezért ideiglenesen lezárják a Brusznyai utca, Rákóczi utca, Óváros tér útvonalat. A V-busz és a Volánbusz járatai az eredeti útvonalon közlekednek, de néhány perces késés előfordulhat. Egészen vasárnap hajnali 1 óráig lesz lezárva az Óváros tér melletti parkoló. A Szabadság téren további időszakos forgalomkorlátozások is lesznek. A szervezők a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kérik a rendezvény idején. Idén is lesz kultkikötő több balatonparti helyszínen. Július 3-ától augusztus 29-éig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a nyári programsorozatot, ahol színházi előadások, koncertek és családi programok váltják egymást. A fellépők között ott lesz mások mellett Szulák Andrea, Sell Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán és Vecsei Há Miklós. Balatonbogláron az Orlai produkció Csengetett Milord című előadása nyitja az évadot. Balatonszárszón dupla jubileummal készülnek, a Csukás Színház fennállásának 15. Csukás István születésének 90. évfordulóját ünneplik. A szervezők idén is kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekprogramokra. Többek között Bogyó és Babóca, Boribon, Süsű és Halász Judit is szerepel a műsorban. A Veszprém drámai csatában 7 méteresekkel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligájától. A bakonyiak a negyeddöntő visszavágóján 35-33-ra kaptak ki a Füsse Berlin otthonában. Így 69-68-as összesítéssel elvesztették a párharcot, és idén sem jutottak be a kölni 4-es döntőbe. A német csapat gyorsan 3 gólos előnyt épített, de a Veszprém a szünetre felzárkózott, majd a második félidőben többször is egyenlíteni tudott. A hajrában döntetlenre állt az összesítés, ezért 7 méteresek döntöttek a továbbjutásról. A szétlövésben Ugo Deszkát a kapufát találta el, Nedim Remili lövését pedig kivédte a kapus. A berlinieknél Matthias Gidzel betalált, és ezzel a német bajnok jutott a júniusi kölni 4-es döntőbe.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogyan hat ránk a mostani időjárás. Szerencsére sem hideg, sem meleg front nem nehezíti az életünket. A délelőtti gyors melegedés hatására viszont egyeseknél vérnyomás problémák, keringési paraszok, illetve fejfájás előfordulhat. A napsütés azonban jó hatással lesz a hangulatunkra, és hát azt mondják a meteorológusok, hogy a kezdeti felhők nagyon hamar szerte oszlanak majd. Az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között már sokfelé eléri majd az erős fokozatot, így a szabadban érdemes gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről, és erősítsük immunrendszerünket is. Nézzük most, mi a helyzet az utakon. Nyugodt a város közlekedése, sehonnan nem jelentettek még torlódást. Hogyha önök tapasztalnak ilyesmit, akkor írjanak 0630 30 30 95 8 számunk. Azt viszont tudjuk, hogy több helyen lesz ma lezárás, így például a pesti alsórakpartot ismét lezárták egész hétvégére az Erzsébet híd és a Margit híd között, azt a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja. Tart a felújítás a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozás fogadja az autósokat, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát is az István utcánál. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalom fogadhat bennünket egészen ma estig, és rendezvény lesz ma délután a Kossuth téren is, úgyhogy 3 órától lezárják az Alkotmány utcát holnap hajnalig. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hétvégén is együtt jó rádiózást kívánok önöknek, én Kiskata vagyok, és amíg Csáki Attila megérdemelt pihenését tölti, addig én tartom önöket, szóval egészen déli 12-ig, és hozom a talpalávalót. Most például a Rockstar dalát, jön a How Do You Do?

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Harry Styles újdonsága forgott. Ez volt az Aperture, a zenész pedig nagyon érdekes dolgot mondott nemrég egy interjúban. Azt mondta, hogy régen azt gondolta, hogy az ő feladata, hogy válaszokat adjon, de rá kellett döbbennie, hogy a valódi feladata inkább az, hogy kérdéseket tegyen fel. Az új lemeze pedig ennek szellemében készült. Na hát így tessék hallgatni Harry Styles újabb dalait. Itt a Sláger FM-en pedig készülünk egy kicsit a Madarak és Fák napjára, ugye? Május 10-én ünnepeljük a madarakat és a fákat, vagyis holnap. Ennek apropóján pedig hát egyrészt számtalan kapcsolódó program vár bennünket, viszont érdemes ellátogatni a Városligetbe is, hiszen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület együttműködésével még 2021-ben elkészült itt a Városligeti Madárbarátok tanösvénye, ami azért jött létre, hogy egy könnyed városi séta során megismerhessük a parkban élő madarakat. Több mint 120 féle madárról találhatunk itt érdekességeket, és csupán 10 állomást kell végigjárnunk. Érdemes egyébként nyitott szemmel sétálni a Városligetben, nem csak ezen a tanösvényen, hanem mindenhol, mert így fedezhetjük fel azokat a madáretetőket és itatokat, amik teljesen belesimulnak a környezetbe. Szóval ezen a hétvégén irány a madárbarátok tanösvényeit, a Sláger FM-en pedig Pitbull és Chris Brown dalával megyünk tovább, az International Love érkezik.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Living in the Box, és pontosan 7:30 van. Önök pedig remélem kitöltötték már a zenei kvízünket. Hogyha még nem, akkor a reggeli kávézás mellé ajánlom ezt az elfoglaltságot. Megtalálják a mobil applikációnkban, vagy akár a honlapunkon. A feladat rém egyszerű, a játékok fül alatt megtalálják a szólj bele, hogy mi szóljon játékunkat. Ott elindítják a kvízt, meg kell hallgatni néhány zenerészletet, és eldönteni róluk, hogy tetszenek-e vagy sem. Ezzel mérjük fel hallgatóink ízlésének alakulását, és úgy rendezgetjük a zenéinket, hogy az önöknek a leginkább megfeleljen. Van egy énekesnő, akit kivétel nélkül mindenki rajong ebben az országban, és nem csak a hangja, a szépsége és a dalai miatt, hanem az őszintessége miatt, ami egyszerűen sugárzik róla. Wolf Kati, Erre táncolj című dalával megyünk tovább.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
1: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fúzs be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
10: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
11: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
12: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
13: Képzelj el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
1: A reklám után.
14: Nézzük, mit ígérnek nekünk mára a meteorológusok. Vannak még fölöttünk fátyolfelhők, de egyre emelkedik a hőmérséklet, mert 16 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és még a délelőtti órákban elvonulnak a felhők is, a nap jelentős részét pedig gyönyörű napsütéses időben tölthetjük. 24-25 fok várható a legmelegebb órákban, de szerintem ez egy picikét följebb is fog még kúszni, különösen azokon a területeken, ahol kevés a fa és sok a beton. A szél ma csendes lesz, és esőre sem számíthatunk, úgyhogy eljött az ideje a szabad téri programoknak. Jön a segítség a ma útrakelőknek. Pest vármegyében Ócsa belterületén ma rendezik a Benzingőz Fesztivált, ezért a Bajcsy-Zsilinszky utcán teljes lezárásra kell készülni, az Rényi utca és a Falu-Tamás utca között lezárják majd az utat. Budaörs térségében pedig a Budaörs Fesztivál miatt az egyes főúton teljes lezárás fogad bennünket a Károly-Király utcán található körforgalomtól egészen a Petőfi Sándor utcáig, úgyhogy fokozott

0: Miatt. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Ez a szerelem. A Margaret Island-dal szólt, a Veled minden itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger hétvége is, ugye előttünk a Madarak és Fák napja. Igaz ugyan, hogy még korán van, de már érdemes készülődni, mert még ma délelőtt, 9:30-kor indul a Tücsök túra a Madarak és Fák napja apropóján a Látóhegyen. Nyakunkba vehetjük hát a budai hegyeket egy szakképzett túravezetővel, és együtt rácsodálkozhatunk a természet szépségére. A kirándulás során játékosan ismerkedhetünk meg a természettel, és piknikezünk is, ehhez mindenki hozzon elemózsiát magával. Erre a kirándulásra kisgyermekes családokat várnak. 4 és 10 év közötti gyerekekkel érdemes nekiindulni. Az útvonal hossza körülbelül 3,5-4 kilométer, de annyira tele lesz élményekkel és csodálnivalóval, hogy meg sem fog kottyanni ez a táv. No hát túra bakancsokat elő, aztán 9:30-re legyünk ott a találkozó ponton. A Szépföldi út és a 3-as határhegyi út kereszteződésében, aztán kiránduljunk egy út. Itt a Sláger FM-en pedig zenei kirándulásunkat folytatva már is Tom Jones érkezik, és a Sex Bomb.

Fantasztikus volt ezt a dalt élőben hallani, ugye tavaly nyáron koncertezett Magyarországon Tom Jones, ez pedig a Sláger FM, és benne folytatódik a Sláger hétvége, mégpedig ahogy ezt önök is hallják, a White fülűek legalábbis a Magna Cum Laude Pálinka dal című dalával. Utána hamarosan jönnek majd a friss hírek, önöktől pedig várom az utak híreit. Ugye nagyon sok útlezárással kell ma megküzdeni az autósoknak, úgyhogy javaslom, inkább hagyjuk otthon a négy kerekűt is, vegyük elő, mondjuk a két kerekű vasparipákat, és inkább azzal közlekedjünk, vagy közösségi közlekedéssel, mert ugye ezen a hétvégén is megyeszterte többfelé tartanak fesztiválokat, futóversenyeket, sőt, autós felvonulást, parádét is, ezek pedig útlezárásokkal járnak, de mondom hamarosan a részleteket, majd a hírek után. Most azonban a pálinkás jó reggelt mellé szól a Magna Cum Laude.

0: Sláger FM műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú?

0: Keresd a Zenei Kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
1: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
2: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény.

0: Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu és a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron.
3: Július 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott Pénz
3: és sokan mások.
2: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Fezenfesztivál.hu.
4: Lufthansa. American. Air France.
5: Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Megerősített járatokkal készül a hétvégi megnövekedett utasforgalomra a MÁV csoport. Elindult a szavazás az év testnevelő tanáraira. 10 nap alatt 4500 program várja a Művészetek Völgyébe érkezőket július végén. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megerősített járatokkal készül a hétvégi megnövekedett utasforgalomra a MÁV csoport. A Vasúttársaság az Országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a hétvégén. Számos vonalon jelentősen bővítik a kapacitást. A Tópart Intercity vonatok közül a reggeli járatokat további kocsikkal erősítik meg, még a reggeli és délelőtti pécsi Mecsek Intercity és a szegedi Napfény Intercity is nagyobb kapacitással közlekednek. A társaság azt kéri, hogy az utasok elővételben váltsák meg a jegyeket a MÁV Plusz alkalmazásban vagy online. Az Országos Havária Központ bővített létszámmal dolgozik majd, és több helyszínen, köztük Rákospalotán is készenlétben állnak a pótlóbuszok. Elindult a szavazás a tanév testnevelő tanáraira. Első körben Veszprém vármegye kedvenceire lehet voksolni május 11-éig. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH-ban közös kezdeményezésének célja azoknak a testnevelőknek a kiemelése és elismerése, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe. Továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak. A KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára akcióban országszerte mintegy 11 000 jelölés futott be 1800 tanárra. Közülük választotta ki az MDS szakmai hálózata azt a megyénként legfeljebb 3x5 főt, akire szavazni lehet. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki. Azt követően az ő részvételükkel azonnal elindul az országos szintű szavazás. Veszprémben folytatódik a Kiskörösi utca 72-es szám alatt működő 3-as számú felnőtt háziorvosi rendelő akadálymentesítése. A munkálatok miatt Balázsné dr. Vajcs Tíme a rendelése május 11-től, várhatóan 6 hétre ideiglenesen a Táncsics utca 1-es szám alá költözik. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ez idő alatt a vezetékes telefonszám átmenetileg nem lesz elérhető. A pacienseket hétfőn és szerdán délután 13-14 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 13-12-ig fogadják. A Lackó Dezső Múzeum gyűjteményébe került idősebb Gombos József villamosság történeti hagyatéka. A szakember hosszú éveken át gyűjtötte a villanyszerelés múltját bemutató relikviákat, amelyeket saját házi múzeumában őrzött. Halála után az önkormányzat és a múzeum gondoskodott arról, hogy a helytörténeti jelentőségű tárgyak megmaradjanak az utókor számára. A múzeum most 440 tárgyat és 112 darabból álló iratanyagot vásárolt meg a családtól. A mostani bővítéssel teljessé vált a gyűjtemény, amely Veszprém technika történetének fontos emlékeit őrzi. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét a Balaton felvidéken. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Talján, Dörögd és Vigánt Petent 10 napon át csak nem 4500 programmal várja a látogatókat. A kínálatban a zene, a színház, a képzőművészet, az új cirkusz, a tánc, a fényfestés és az interaktív programok egyaránt helyet kapnak. A Panoráma színpadon fellép többek között José González, a Kispál és a Borz, a Quimby, a Carson Coma és a Bagosi Brothers Company. A fesztivál idei újdonsága, hogy 5 év után visszatér a Taljándörögdi klastrom, ahol fényinstallációk és különleges koncertek várják a közönséget. A jubileumi program részeként a fesztivál történetét felidéző eseményekkel is készülnek.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk szombatra és vasárnapra a meteorológusok. A kezdeti felhős időt ugye hamar váltja a napsütés, a délutáni órákban ma 24-25 fok valószínű, és nagyon kellemes szélcsendes meleg időben lesz részünk, az erős UV-sugárzás miatt azonban a bőrünk védelméről fontos lenne gondoskodni. Vasárnap pedig az ország nagy részén szintén napsütésre számíthatunk, de délután nyugat felől a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé egyre több felhő érkezik majd, bár számottevő csapadék sehol nem alakul ki, csak elvétve jöhet. Átmeneti jelleggel egy-egy gyenge zápor pár csepesővel, de jövő héten jönnek a fagyos szentek, úgyhogy kedtől egy markáns hidegfronthoz lehűlést, aznap már csak 16-17 fok lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
1: Nézzük, mire számíthatunk ma az utakon. A 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kassai utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert itt egészen délután 3 óráig javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt, és tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és az István úton, ezért sávlezárás fogadja az autósokat az Árpád úttól a Tél utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig. A Szent István téren és a Károly István utcában időszakos korlátozás van, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát is az István útnál. Aztán figyeljünk arra is, hogy felújítás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, itt a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa irányítja, az 5. kerületben pedig a Belgrád rakparton szakaszos útszűkület van ma is, holnap is napközben, mert kertészek dolgoznak, és lezárták a félútpályát az 5. kerületben is az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert javítják a vízvezetéket. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a Sláger hétvége, jó lazítást és pihentető szombatot kívánok önöknek. 8 óra elmúlt, már 5 perccel, én Kiskata vagyok, és bekészítettem Cher dalát, érkezik a Walking in Memphis, de előtte a Coldplay-től forog a Hymn for the Weekend.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Justin Bieber dala százszor szépekről szólt, ez volt a Daisies, mi pedig a természet felé vesszük az irányt, és fülemüléket fülelünk. Ugye a csalogányok, a fülemüléknek ugye ez a másik neve, szóval a csalogányok a rádió közvetítésben is fontos szerephez jutottak. Ugyanis képzeljük, 1924 tavaszán Beatrice Harrison csellista esténként kint gyakorolt a kertjében is, egyszer csak észrevette, hogy egy fülemüle bekapcsolódik a játékába. Ez pedig estéről estére megismétlődött. A csellista pedig arra gondolt, hogy azt jó lenne, hogyha mindenki hallaná, ezért sikerült elintéznie egy élő rádió közvetítést a BBC-nél, úgyhogy sokan fültanúi lehettek ennek a különös duettnek. Na de mi is gyönyörködhetünk a csalogányok énekében, hiszen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évről évre megszervezi a fülemülék éjszakáját, és még ezen a hétvégén is többfelé csatlakozhatunk fülemüle fülelő sétákhoz. Például ma este 6 órakor a Fóti Károlyi Kastély parkjának parkolójában találkozhatunk, és tehetünk egy közös sétát a kastély csodálatos parkjában, miközben megismerkedhetünk a fülemülék mellett a harkályokkal és az odulakó madarakkal. Holnap este 7-kor a Diósdi vadvirágtanösvényt járhatjuk majd be, hétfőn este pedig a Naplástónál lesz egy találkozó a fülemüle és a füles kuvék hallgatása, valamint a tavi madarak megfigyelése lesz ennek a kirándulásnak a központjában, utána pedig sétálunk egy jót a Szilaspatak mentén. Csatlakozzanak hát ezekhez a kalandokhoz, és csatlakozzanak hozzánk is, töltsék le az applikációnkat. Most pedig Mojo dalával megyünk tovább.

Ez a Sláger FM, és benne Robert Miles Children című dala szólt, ami annak idején azért született, hogy a buliból hazatartó fiatalokat egy kicsit lenyugtassa. Ezáltal csökkenjen a balesetek száma. Én pedig várom a közlekedési infókat önöktől 0630 30 30 95 8, hogyha úton vannak, de azt is megírhatják, hogy hol mi készül ebédre, adjanak ötletet. Én pedig hozom a talpalávalót, Falco dalával megyünk tovább, jön a Beena Calling.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki. Több, mint vásárlás.
3: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
5: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és bent medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Már megint a Premier Outletbe mentek.
8: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
9: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
12: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána ledszoli.hu.
13: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
0: A reklám után.
14: Lássuk a meteorológusok szerint, hogyan alakul a hétvégénk. Szombaton a délelőtti órákban még lehet fölöttünk felhőzet, változó vastagságú, de esőtől nem kell tartani, de délután már zavartalan lesz a napsütés. Alapvetően szélcsendes lesz az időnk azonban. A Dunántúlon, különösen a Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet a légmozgás. Egyébként ma 24-26 fok között alakul a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig szintén sok napsütésre számíthatunk képződő gomoly felhők mellett, és 26-28 fok között alakul a legmagasabb hőmérsékleti érték. Hétfőn azonban jön a fordulat, akkor már országosan többfelé kialakulhat zápor-zivatar, de még meleg lesz, kedden azonban jön egy hidegfront, ami lehűlést is hoz majd. Már is sorolom, milyen nehezítő tényezők fogadják ma a fővárosban autózókat. Lezárják reggel 9 és délután 2 óra között a 6. kerületben a Paulai Ede utcát, Dalszínház utcánál építkezés miatt. A 18. kerületben lezárták a Vlasics Gyula utcát a Baros utcánál, mert javítják a gázvezetéket, a Baros utcában pedig ezért a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Útszűkület van szintén a 18. kerületben a Kossuth Lajos utcában, a Városház utcánál, mert itt a vízvezetéket javítják, és sávlezárás nehezíti az életünket. A 20. kerületben is, az Rényi utcában, az Ősz utcánál, mert javítják a csatornát. Ne feledjük, hogy ma délután rendezvényt tartanak a Kossuth téren, ezért 3 órától lezárják az Alkotmány utcát egészen vasárnap hajnalig, és futó és kerékpáros verseny miatt délután 2-ig időszakosan és szakaszosan lezárják a 4. kerületben az Óceán Árok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat. Az érintett BKK járatok is kerülő úton közlekednek majd, és Nyársapáton is ma rendezik a nyársapáti futó. versenyt, ezért napközben itt is több helyen kell szakaszos és időszakos lezárásokra számítani. Jó utat kívánok!
0: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez a dal nekem mindig feldobja a hangulatomat. A Fools Gardentől szólt a Lemon Tree, és önök a sláger hétvégét hallgatják. Jó lazítást kívánok önöknek. Készülünk egy kicsit a jövő hétre, mert hogy hétfőn az emlékhelyek napja alkalmából érdemes lesz Székesfehérvárra kirándulni, hiszen változatos programok várják itt a történelem és kultúra iránt érdeklődőket. A székesfehérvári programok központi helyszíne a középkori romkert, nemzeti emlékhely és koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogató központ lesz, ahol egész napos, minden korosztályt megszólító program kínálat fogadja a látogatókat. Lesznek itt hagyományőrző bemutatók, játékos ismeretterjesztő foglalkozások és kreatív kézműves programok, amelyek élményszerű módon hozzák közelebb a középkort hozzánk, de lesznek előadások is a felnőtteknek, illetve a téma iránt mélyebben érdeklődő gyerekeknek, és még az egykori koronázó templom történetébe is bepillanthatunk egy vezetett séta keretében. Úgyhogy ha tehetik, hétfőn látogassanak el erre a székesfehérvári program. Mi pedig a Genesis dalával megyünk tovább. Már is szól az Invisible Touch.

örökké mosolygó Ray Dalton dala szólt, ez volt a Blood Running itt a Sláger FM-en, és már is jönnek a friss információk, azonban még a hírek előtt meghallgatjuk a Well Hello dalát, az Odaút zárja az óránkat. Én pedig várom önöktől a közlekedési infókat többek között 06 30 30 30 95 8.

0: hazamenni.
1: Műsorajánló.
2: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
1: Szólj bele, hogy mi szóljon!
3: Gyors vagy lassú?

0: keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
1: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
2: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény.

0: panoráma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Vezen Székesfehérváron.
3: Július 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Vezenfesztivál.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: Nálatok is örök küzdelem a matek.
9: Már nem. Próbáltátok már a matek oázist? A fiam 2 jegyet javított.
8: Azta! És mi ez?
9: Interaktív matek a neten.

Beatles zenei ikon Jennifer Lopez és David Guetta végkészítettek egy kis dalt, ez volt a Tonight itt a Slágerben, egy perc egy 10 után lazd végét kíván. Hogyha pedig éleket is gyűjtenek ezen a hétvégén, akkor ajánlom a Marok és Fák napjához csalódó programot, amik városszerte, sőt országszerte bennünket. Például hopp a Hunyadi térrel találkozhatunk, ahol délelőtt 10-kor a Fellegjáró társulat érkezik Kerek élet kicsi fája címmel egy bábelőadás, amely az élet körforgását követve a 4 év és hónapjaik főszereplésével meg gyerekeknek az ünnep hagyományok csodáságáról. Fantasztikus lesz, de közben le varjú simogató, illetve ja, itt a gyerkőcöket örömzöld játázis, ráadásul mindez teljesen ingyen, úgyhogy a Hunyadire is mindenképpen látogassanak vasárnap délelőtt. Közben ne feledjük, hogy szintén a Hunyadi téren az Európa napi 3 délután is itt programok 3 órakor például Európa himnusz áramódát hallgathatjuk a független hang és a szinglánkos előadásában, de aztán lesz bolgár tánc, érkezik a Hernáki, a görög hadnyőrző gyermek és ifjúsági tánc együttes, hallgathatunk gasztrotörténeti előadást, te pedig az Euro Underground Café itt földes jazz koncertje. Itt bennünket az özvény természetes ingyenes és nagyon jó felajánlom önöknek, mint ahogy a Portugál dalát is, miközik a Félicsa.

Igen, a Ricky Strack, ez volt a Never Gonna Give You Up című dalai Sláger FM-en, így 3 perc fél 10 előtt önökre is a slágerit végét hallgatja. Kisfata vagyok, és hogyha még éppen reggeli, már 10 óraiknak, vagy éppen a reggeli 10 órai kárat kortyolgatják, akkor közben mindenképp töltsék ki a zenekvízünket, hiszen ez gondoskodhatnak arról, olyan dalok forogja a Sláger FM-en, amit önök a legjobban szeretnek. Több olyan adó is van, akik egyébként önöknek köszönhetően kerültek be a zenekínálatunkba, szóval, hogyha van egy kedvenc, akkor akár így sehetnek neki, rágós nyelven fogalmazva rotációba kerülni, és természetesen amellett, hogy nagyon szórakoztató az, hiszen zenerétekről kell laposan megfotol dönteni, hogy tetszik-e vagy sem, ajándékokat is bevelezsebelni, vannak pihenéseink, vesz hétvégéink a Veritónál, a Málban, Siófok és ékszerválványunk is van, szóval ezért is érdemes elbíbelődni egy kicsit ezzel a zenei kivel. Egyébként Orbárok köszönhetően kebe a zenei kítunkba, mert kiug magas volt a tetszi indexe, úgyhogy már is tőle hallgatjuk meg ezt hozat című dalt.

Jön az időjárás jelentés, már van egy fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és fátyol fel, hogy vannak fölöttünk, derülni kezd. A délut csak nem feltlen ég alatt töltjük, két bárány felhűget majd csupán fölünk. A délutáni óra 24-25-ig emelkedhet a hőmérséklet, és mérsékelt gyenge marad a légmozgás egész nap, viszont amire nagyon oda kell felnünk, hogy erős az a sugárzás, úgy 11 és 3 óra, hogyha a szabadban mozgódnak, akkor még a bőrüket, és az allergiások is kinek, mert bizony bant a pollenszeron, az eperfafélék, a fenyőfék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja mutat közepes, illetve magas téket. Ne tegyük el, hétvégére lezek a pesti alsóraktot az Erzsébet híd és Margit híd között, ugyanis átadták a gyors és kerékpár forgalomnak. A 11. kerületben a Kamerdei úton, a Kamerdei utcánál a forgalomcsávon váltakozhat ma egészen délután 3 óráig, mert javítják a burkolatot, és útszűkörre kell

0: Készülni a hetedik kerületben, a Petőfi Sándor utcán, Tembéler utca előtt építkezés miatt egész hétvégén így lesz. Tartják a Paulai Erzsébet és a Dalszínházánál építkezés, ezt a lezárás délután 2-kor adják majd fel. Lesz majd egy labdarúgó közés is, amiatt várhatóan lezárják 3 óra és 9 között. A György utat, a Kerepes és a Tököli út között, az Ifjúság út, a Verseny utcát és István Mezei utat, és várhatóan 19.40 és 20.40 között a Spánia utat, a Hagia körút és a Tököl út között is. Futó és kerékpáros verseny miatt pedig a második kerület is szakaszos és szakos lezárásra készülni a Diósság, Béla út, Isten út, Költő utca, Dene utca, Kateuzi utca, a Gancs út útvonalon is. Jó utat és balesetes közlekedést!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágere változatosan Gerefen.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic.
1: Egy újabb láger a Sláger FM-en.

DJ Bobo dala szólt, ez volt a Pray itt a Sláger FM-en, és már is a világűr felé vesztük az irányt, de nem kell messzebbre utaznunk, mint a Budapesti Tavaszi Fesztivál, hiszen ennek keretében tartanak családi napot az Irány a Galaxis Magyarország és az űrkutatás című kiállításon, amit a Vármúzeumban nézhetünk meg. Vár itt ránk majd többek közt holnap az Utazó Planetárium, ahol tudományos és ismeretterjesztő előadásokat láthatunk. 360 fokos látványos planetáriumi műsorok segítségével ismerkedhetnek meg a gyerekek és a felnőttek is a naprendszerrel és az univerzum érdekességeivel, a csillagászat alapjaival. Aztán lesz itt kreatív alkotó műhely, különféle anyagok, eszközök felhasználásával saját űrjárművet készíthetünk. Lesz rendhagyó tárlatvezetés, ez főként felnőtteknek szól majd, de kicsiket nagyokat egyaránt elvarázsol majd a Kámfor Báb Színház, akik a csillagszemi juhász kozmikus kalandját mutatják be nekünk, egy népmesei Star Wars történetet marionett bábokkal. Ez kihagyhatatlan program, tehát Irány a Galaxis a Vármúzeumban holnap egész nap. 3-2-1 kilövés. Itt a Sláger FM-en pedig, hát 42-ig kellett volna elszámolni, mert hogy jön a Level 42 és a Lessons in Love.

Teddy Swims énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt a The Door című dala. A zenész pedig nemrég elárulta, hogy ő is időnként igénybe veszi a mesterséges intelligencia segítségét, de arra mindig nagyon figyel, hogy az irányítást ne adja át teljesen. Mert hogy szerinte is hasznos lehet a mesterséges intelligencia, ha okosan használjuk. Na hát, hasznos tanács érdemes megfogadni. Hogyha éppen a konyhában időznek, akkor jó főzőcskézést kívánok. Én bevallom, teljesen tanácstalan vagyok. Kivettem ugyan a mélyítőből 2 szelet karajt, de még fogalmam sincs, hogy mit fogok belőle készíteni. Az biztos, hogy nem rántott hús, mert ezt most valahogy nem kívánom. Hogyha önöknek van ötlete, akkor várom a tippeket 0630303095-8. A hírek előtt pedig még forgatom a halott pénzdalát. Jön a valami van a levegő.

0: műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, off vagy tesz?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény.

0: premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
0: Mindig friss.
2: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energia termelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skálájában kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
3: Lufthansa. American. Air France. Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
5: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
1: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
6: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: A reklám után

0: Megerősített járatokkal készül a hétvégi megnövekedett utasforgalomra a MÁV csoport. Elindult a szavazás az év testnevelő tanáraira. 10 nap alatt 4500 program várja a Művészetek Völgyébe érkezőket július végén. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Megerősített járatokkal készül a hétvégi megnövekedett utasforgalomra a MÁV csoport. A vasúttársaság az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarus találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a hétvégén. Számos vonalon jelentősen bővítik a kapacitást. A Tópart Intercity vonatok közül a reggeli járatokat további kocsikkal erősítik meg, még a reggeli és délelőtti pécsi Mecsek Intercity és a szegedi Napfény Intercity is nagyobb kapacitással közlekednek. A társaság azt kéri, hogy az utasok elővételben váltsák meg a jegyeket a MÁV Plus alkalmazásban vagy online. Az Országos Havária Központ bővített létszámmal dolgozik majd, és több helyszínen, köztük Rákospalotán is készenlétben állnak a pótlóbuszok. Elindult a szavazás a tanév testnevelő tanáraira. Első körben Veszprém vármegye kedvenceire lehet voksolni május 11-éig. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNTH-ban közös kezdeményezésének célja azoknak a testnevelőknek a kiemelése és elismerése, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe. Továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak. A KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára akcióban országszerte mintegy 11 000 jelölés futott be 1800 tanárra. Közülük választotta ki az MDS szakmai hálózata azt a megyénként legfeljebb 3x5 főt, akire szavazni lehet. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki. Azt követően az ő részvételükkel azonnal elindul az országos szintű szavazás. Veszprémben folytatódik a Kiskörösi utca 72-es szám alatt működő 3-as számú felnőtt háziorvosi rendelő akadálymentesítése. A munkálatok miatt Balázsné dr. Vajcs Tíme a rendelése május 11-től várhatóan 6 hétre ideiglenesen a Táncsics utca 1-es szám alá költözik. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ez idő alatt a vezetékes telefonszám átmenetileg nem lesz elérhető. A pacienseket hétfőn és szerdán délután 00:30-4 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken pedig reggel 9:30-12:00-ig fogadják. A Lackó Dezső Múzeum gyűjteményébe került idősebb Gombos József villamosság történeti hagyatéka. A szakember hosszú éveken át gyűjtötte a villanyszerelés múltját bemutató relikviákat, amelyeket saját házi múzeumában őrzött. Halála után az önkormányzat és a múzeum gondoskodott arról, hogy a helytörténeti jelentőségű tárgyak megmaradjanak az utókor számára. A múzeum most 440 tárgyat és 112 darabból álló iratanyagot vásárolt meg a családtól. A mostani bővítéssel teljessé vált a gyűjtemény, amely Veszprém technika történetének fontos emlékeit őrzi. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét a Balaton felvidéken. Július 24-e és augusztus 2-a között Kapolcs, Talján, Dörögd és Vigánt Petend 10 napon át csak nem 4500 programmal várja a látogatókat. A kínálatban a zene, a színház, a képzőművészet, az új cirkusz, a tánc, a fényfestés és az interaktív programok egyaránt helyet kapnak. A Panoráma színpadon fellép többek között José González, a Kispál és a Borz, a Quimby, a Carson Coma és a Bagosi Brothers Company. A fesztivál idei újdonsága, hogy 5 év után visszatér a Taljándörögdi klastrom, ahol fényinstallációk és különleges koncertek várják a közönséget. A jubileumi program részeként a fesztivál történetét felidéző eseményekkel is készülnek.
1: András, köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás előrejelzés. Mára sok napsütést ígértek nekünk a meteorológusok, és hát, hogyha kinézünk az ablakon, akkor láthatjuk, hogy tényleg csupán fátyolfelhők vonnak árnyékot a nap elé, de ezek is el fognak vonulni napközben. 22 fokot mutat most a Sláger FM hőmérője is. Délután 24-25-26 fok körül alakul majd a csúcs. Az éjszakai órákban jönnek majd fölénk felhők, de ezekből hát sajnos esőre nem számíthatunk, viszont reggelre elvonulnak, és a vasárnapunk is napsütés. Ben töltjük, holnap délután pedig akár már 26-27 fok is lehet. Jönnek már is az utak hírei, alapvetően jól járható a főváros, nyugodt a közlekedés, azonban arra figyeljünk, hogy útszűkület van a 21. kerületben a Vermes Miklós utcában a Szent Imre tér után csatornajavítás miatt, lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában, a Belgrád rakpartnál, mert itt vízvezetéket javítanak. A Török utcában tart még a csatorna felújítás, jó hír, hogy a Bartók Béla úton megszűnt az ehhez kapcsolódó forgalmi akadály, de a Török utca a Bartók Béla útnál továbbra sem járható, a Bemtábornok utcát pedig egyirányosították a Dózsa-György út felé. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében továbbra is gázvezetéket javítanak, úgyhogy sávlezárás fogadja az autósokat itt. A 20. kerületben pedig az Rényi utcában van sávlezárás az Ősz utcánál, mert javítják a csatornát. Ma délután a Kossuth téren rendezvényt tartanak, úgyhogy 3 órától lezárják az Alkotmány utcát egészen másnap hajnalig, és futó és kerékpáros verseny miatt időszakosan és szakaszosan lezárják ma 2-ig az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat. Figyeljenek erre is, és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üdvözlet, én Kiskata vagyok, és kívánok önöknek jó rádiózást és nagyon kellemesen telő hétvégét. Szombat van, a pihenés ideje, és 5 perc múlt el 10 óra. Mika dala is a pihenésről szól, jön a Relax, Take It Easy, ezzel rajtol az óránk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Ed Sheeran dalal, Sapphire, és hát a zenésznek régi álma teljesült, ugyanis kedvenc foci csapata az angol másodosztályú labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában 3-0-ra diadalmaskodott, és ezzel a tabellán megszerezte az azonnali feljutást érő második helyet, és természetesen Ed Sheeran is együtt ünnepelt a csapattal. Gratulálunk nekik. Mi pedig az állatkert felé vesztük az irányt, hiszen a fővárosi állat és növénykertben egyrészt tegnap megünnepelték a szamarak világnapját, másrészt pedig holnap várják a nevelőszülőket egy találkozóra. Ugye az állatkerti állatok örökbefogadása egy nagyon kedves és nagyon szerethető lehetőség arra, hogy támogassuk a fővárosi állat és növénykertet. Az örökbefogadó szülők pedig hát nyilván szeretnék tudni, hogy hogyan alakul választottjuk élete, úgyhogy egyfajta szülői értekezletet tartanak majd holnap. A gondozóktól több helyszínen lehet majd érdeklődni a kis kedvencünk mindennapjairól, hogy létéről, szokásairól, sőt akár a legemlékezetesebb csíntevéseiről. Nagyon kedves emlék, amikor egy évre barátnőm az egyik fókát fogadta örökbe, és ő is részt vett egy ilyen szülői értekezleten, ahol elmondták neki, hogy hát az ő fókája bizony nem az a szociális típus, nem szívesen úszkál együtt a többiekkel, és hát barátnőmnek ettől olyan lelkiismeret furdalása lett, mint hogyha rajta múlna, hogy mennyire szociális az a fóka, akit ő örökbe fogadott. Szóval holnap nevelőszülők találkozója a fővárosi állat és növénykertben. Az örökbefogadók ezt semmiképpen ne hagyják ki, mi pedig nem hagyjuk ki a délelőttünkből Adél dalát, már is érkezik a Rolling in the Deep.

Azt hiszem túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Queen balladája Beethoveni magasságokig repített bennünket. Ez volt az Innuendo itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger hétvége, és hát ragyogó tippeket kapok. Ugye néhány perccel ezelőtt megkérdeztem önöktől, hogy mihez kezdjek azzal a karajjal, amit kivettem a hűtőből, ugye nem akarok rántott húst csinálni belőle. Marianna azt írja, szia Kata, nálam sült tarja lesz az ebéd petrezselymes krumplival és mellé uborka saláta. Fú, ez nagyon jó ötlet, uborkám nekem is van, új krumplim ugyan nincs, de ez a sült tarja nagyon jó, hasonló ízesítéssel akár a karajt is meg lehet sütni. És Rozától is jött egy üzenet, szia Kata, javasolnám a húsiból a cigánypecsenyét, én erre készülök, vagy a borsos tokányt. Mindkettőt szeretjük, jó étvágyat hozzá, nagyon szépen köszönöm. Igen, a borsos tokány az tényleg nagyon jó. Rozál, ez is nagyon jó ötlet. Gyöngyi pedig azt írja, szia Kata, javaslom a lecsós húst. És azt hiszem, hogy ez az ötlet le is vett a lábamról, eldőlt. Nagyon szépen köszönöm, persze jöhetnek még a tippek, mert nem kizárt, hogy meggondolom magam 0630303958, de akár a közlekedési információkat is küldhetik, bár a lezárások ellenére igencsak nyugodt ma a város forgalma, nem csoda, szombat van. A Pointer Sisters dala pedig már is felpörgeti a délelőttünket, így 2 perccel 10:30 után jön az I'm So Excited.

0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy mit kalkuláltak ki nekünk mára a meteorológusok. Nos, 22 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, és tényleg nagyon kellemes az idő odakint. Szépen süt a nap, és a napsütés csupán fátyol felhők árnyékolják egyelőre, de délután ezek is elvonulnak majd. Számottevő csapadék nem érkezik, és a légmozgás is marad mérsékelt. Még 24-25-26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Holnap már egy picit szelesebb napra számíthatunk, de vasárnap is sok lesz a napsütés. A hőmérséklet maximum értéke pedig 25-26 fok körül alakul. Segítek már is a közlekedőknek, hogyha az M7-esen indulnak, akkor számítsanak rá, hogy a Letenye felé vezető oldalon Székesfehérvár előtt történt egy baleset, az 59-es kilométernél sávlezárásra és 3 kilométeres torlódásra kell készülni. Ma több helyen is rendeznek a megyében olyan programokat, amikhez útlezárás is kapcsolódik, így például Ócsa belterületén a Benzingőz Fesztivál miatt a Bajcsy-Zsilinszky utcán teljes zárásra kell készülni, az Rínyi utca és a Falu Tamás utca között zárják le az utat. Budaörs térségében a Budaörs Fesztivált tartják ezen a hétvégén, ezért az Egyes főúton szintén teljes az útzár a Károly Király utcánál található körforgalomtól a Petőfi Sándor utcáig. Vissza a fővárosba, hát itt is vannak lezárások. Futó és kerékpáros verseny miatt 2 óráig az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat, és szintén futó és kerékpáros verseny miatt délután 1-ig a Diós Árok, Béla Király út, Istenhegyi út, Költő utca, Diana utca, Karteózi utca, Agancs út útvonalon is szakaszos is időszakos sávlezárások várnak bennünket. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Lőri Esztefán dala forgott, ez volt az Everlasting Love, és aki erre a dalra nem mozdul meg, legalább vállával, csípőjével, vagy a mutató ujjával, annak szerintem káposztalé folyik közelében, és nem vér. No, de újabb remek programajánlattal érkeztem ezen a hétvégén. A Kincsen Parkba is érdemes ellátogatni, ahol egészen vasárnapig tart a Kincsen Plus Fesztivál. A lóverseny mellett idén is vár itt bennünket egy igen látványos food truck show. Tegnap a fesztivál első napján a Fegat női amatőr hajtó Európa bajnokság résztvevői álltak starthoz, őket a nyeretlen 3 évesek követték, ma pedig az ügetőkkel és az agarakkal folytatódik a versenyprogram, és hát emellett egész nap szól a zene is, a gyerekeket még arcfestés és kincskereső kaland is várja, de a helyszínen kipróbálhatjuk a Kincsen Park társas játékát, ami egyébként még meg sem jelent, és mindebben a legjobb, hogy a belépés ingyenes, így hát akár a Kincsen Parkban is eltölthetjük ezt a hétvégét, a sláger hétvége pedig a Bagosi Brothers Company dalával folytatódik, már is szól a lámpás.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Taylor Swift énekelt nekünk, ez volt Up a Light című dala itt a Sláger FM-en. Az énekesnő egyébként nagyon jó hatással van a vőlegényére. Travis Kelce testvére jegyezte meg, hogy látványosan bővült az érdeklődési köre, és az ízlése is a sportolóknak, aki saját maga is bevallotta, hogy olyan ételeket kóstolt eddig Taylor Swiftnek köszönhetően, amiket ezelőtt még soha, bár a kovászos kenyértől felszedett pár extra kilót. No, de itt a Sláger FM-en hamarosan megyünk tovább a friss információkkal, de előtte még szól Bogi dala, a Viol.
1: I don't wanna fight and be your star. I don't wanna try.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
3: Hé, hey, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
4: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
5: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban vagy a Joy Hungary appban.
7: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: A szülők szerinted néznek TikTok videót?
11: Lehet, de akkor nem ilyen hülyességeket. Hát nekem az anyukám néha Facebook.
12: Ezek még mindig megy.
10: De az ciki, nem? Ti generációtoknak nem, hogy valaki Facebookozik.
12: Igen, nem, de Eve-eznél. Vagy mi az?
10: Arról hallottatok? Az Eve. Mi az? Az volt Magyarországon az első ilyen a Facebook előtt, hogy a igen, barátokat megtaláld. Dórival akkor jöttünk rá, hogy nekünk nincsenek barátaink.
8: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
13: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése 10 óra után pár perccel, átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata. Fejérben is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi akciója. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megkezdődött az országgyűlés alakuló ülése szombaton 10 óra után pár perccel. A tanácskozást Csúlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg. Az államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket, a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Csúlyog Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi Istvánt, akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezeti az ülést. A parlament ezt követően elfogadta az alakuló ülés napi rendjét. A 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy hétvégén tartják az országgyűlés alakuló ülését, és az első alkalommal választják meg az alakuló ülés napján a miniszterelnököt, a Tisza párt elnökét, listavezetőjét, Magyar Pétert. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik. A mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rist, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedésbiztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbusz jár a Kisföld alatti egy szakaszán, a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik, vagyis az Oktogon és a Mexikói út között nem járnak a szerelvények. A kimaradó szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, más járatokat is vegyen igénybe. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
1: Nagyon szépen köszönjük a híreket, mert mondom is, hogy mit hoz a hétvége időjárás tekintetében. Élvezzük ki az előttünk álló néhány napot, mert sok lesz a napsütés, és nem jön csapadék, igazi kiránduló, szabadtéri fesztiválozós időjárásunk lesz egész hétvégén, aztán jövő héten jön majd a fordulat, mert hogy kedden, szerdán, csütörtökön jönnek a fagyosztentek, és ennek maximálisan megfelelően kedden jön egy olyan hidegfront, ami több napra elrontja az időjárásunkat. Kedden, szerdán csupán 16-17 fok lehet a legmelegebb órákban, és eső érkezésére is bőven lehet majd jövő héten számítani, de ez a hétvége, még egyszer mondom, tökéletes lesz. Szétnézünk az utakon, baleset miatt nem járható az Etele út, Kelenföld vasútállomás felé a Bártfai utca előtt. Itt jelentős torlódás alakult ki, és erősödik a főváros forgalma az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton befelé, és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári útvonalon szintén befelé már lehet számítani torlódásra, és erős a forgalom a Hősök tere, a Baross tér és a Széll Kálmán tér környékén is, de akadozik a haladás az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. Városon kívül pedig az M7-esen, a Letenye felé vezető oldalon Székesfehérvár előtt történt egy baleset, az 59-es kilométernél sávlezárásra kell számítani, emiatt mintegy 2 kilométeres a torlódás, az 52-esen pedig Soltnál ütközött 4 személyautó, az 56-os kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Vissza a fővárosba, ma délután 4 óráig a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál a váltokozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja, felújítás miatt. A Lehel utcában pedig befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Mindjárt dél, 11 óra múlt 5 perccel, és ez a Sláger FM, benne pedig Kiskatat kíván nagyon kellemes rádiózást és jó főzőcskézést azoknak, akik éppen a konyhában időznek. A Gyülen Gyülen érkezik már is, a Notorious című daluk forog, de előtte Michael Jackson. Sláger!

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

volt Lady Gaga dalahat a Dead Dance itt a Sláger FM-en, és ha már közeledik az ebédidő, akkor okozok önöknek még egy kis gyomorkorgást, mert hogy ma rendezik Lajos Mizsén a grillázs és mézes kalács majálist, ami nem csak édességekkel, grillázzal és mézes kalácssal, de remek színpadi programokkal is vár bennünket. Délután 2 órától például a színpadon Agárdi Szilvia szívet-lelket melengető műsora a Láthatatlan szeretet vár bennünket, és sok-sok meglepetés is vár itt bennünket, főként a kicsiket, mert hogy évről évre ezen a programon kezdik el Lajos Mizsén ünnepelni a gyerekeket is, úgyhogy ez egy gyereknapi buli is lesz. Szóval készüljünk egy feledhetetlen programra is, nem csak finom, de gyönyörű édességekre. Itt a Sláger FM-en pedig, hogy már jó előre le tudjuk mozogni a hétvégi desszertekkel bevitt kalóriákat, Jan Gauthier dala, a Somebody That I Used To Know. Now I think of when we were together.

Dead or Alive dala szólt, ez volt a You Spin Me Round itt a Sláger FM-en, és hát nagy meglepetést okozott nekünk 2 évvel ezelőtt az FLM, amikor visszatértek a színpadra együtt a srácok, Ráncok a szemem alatt című dalukkal pedig 30 év után új korszakot is indítottak. Nagyon remélem, hogy jönnek még tőlük újabb dalok, mert ez kimondottan jól sikerült, úgyhogy meg is hallgatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Jövő héten jön majd egy újabb fordulat az időjárásunkban, mert hát, hogyha megnézzük a naptárunkat, akkor azt látjuk, hogy kedden, szerdán, csütörtökön érkeznek a fagyos szentek, Pongrácz, Szerváci és Bonifáci, és ők idén bizony tényleg lehűlést hoznak majd, mert hogy kedden pont Pongrácz napon ér majd el bennünket egy olyan hidegfront, ami miatt pár napig jóval hűvösebb lesz az időjárásunk. 16-17 fokra számíthatunk, és már hétfőtől nagy esők jönnek, viszont a hétvége még tökéletes, meleg, napsütéses, szélcsendes időjárásban telik el. Már a 24-25-26, holnapra pedig 25-26-27 fokot ígérnek a meteorológusok. A bőrünkre azért vigyázzunk, mert erős lesz az UV-sugárzás. Jó hír a közlekedőknek, hogy befejezték a helyszínelést az Etele úton. Kelenföld vasútállomás felé itt korábban volt egy baleset, viszont beindult a forgalom a fővárosban, már lassú haladásra lehet számítani az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, de a Hősök tere, a Baross tér és a Széll Kálmán tér környékén is akadozik a haladás. Motoros felvonulást tartanak ma, úgyhogy emiatt időszakos és szakaszos korlátozásra kell készülni. Délután 1 órától a Hősök terétől a Dózsa-György út, Váci út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon, illetve a Dráva utca Pesti alsórakpart útvonalon. Időszakosan lezárják 2 óráig az Óceánárok utca, Megyeri út, Külső Szilágyi út, Homoktövis utca, Farkaserdő utca útvonalat futó és kerékpáros verseny miatt, és délután 3 óráig a Mogyoródi úton, a Gvadányi utcánál, a Gvadányi utcában pedig a Mogyoródi út és a Fogarasi út között is futó verseny lesz, úgyhogy itt is szakaszos és időszakos korlátozás fogadja az autósokat, és ugyanez a helyzet a második kerületben a Diósárok, Béla út, Istvánhegyi út, Költő utca, Diana utca, Kartaúzi utca, Agancsó út útvonalon is futó és kerékpáros verseny miatt lesznek útakadályok még délután 1 óráig. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: mi vagyunk a sláger. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne az Edda dala szólt, ez volt a Gyere őrült, természetbarátok, madár őrültek. Figyelem, ugye holnap lesz a madarak és fák napja, ennek apropóján pedig Úcsán is várnak majd bennünket a selyemréti tanösvényen egy remek kis kalandra. A jeles nap alkalmából egy különleges túrán vehetünk részt. Ugye ilyenkor már nagyban tart a madarak fészkelési időszaka, sok helye már az első fiókák is kikeltek a tojásból. A túra során a selyemréti tanösvény madárvilágával ismerkedhetünk meg jobban, és a tanösvény mellett kihelyezett odukat is ellenőrizhetjük. Így lehetőségünk lesz megnézni az odukban cseperedő apróságokat, amelyik fészekainál pedig lehetséges, ott a fiókák tudományos kutatási célzatú gyűrűzését is elvégzik. Így a madárgyűrűzésről is sokat megtudhatnak a résztvevők. Mindez tehát Ócsán, az Ócsai Tájház szervezésében. A találkozó holnap délelőtt 10-kor lesz a selyemréti tanösvény parkolójában, úgyhogy ha tehetik, akkor ezen a kiránduláson is vegyenek részt. Az időjárás csodálatos lesz, úgyhogy ne is keressünk kifogást. Itt a sláger hétvégében pedig jön egy olyan dal, ami bár soha nem merült feledésbe, de a 90-es évek után a Barbie filmnek köszönhetően újra szárnyalni kezdett. Az Aquától szól a Barbie Girl.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hey, Mr. DJ.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

0: Most Dallas volt, ez volt az I Just Might itt a Sláger FM-en, és talán 10 év telt el az utolsó lemezem megjelenése után Bruno Marsnak, mire idén végre kiadott egy új albumot, tele saját fantasztikus dalokkal. De hát ezt néhány héttel ezelőtt, amikor megjelent az album, akkor meg is hallgattuk egy Sláger hétvége alatt. De ezt igazolja mindjárt Karakos Balázs, aki már itt van a stúdióban. Szia! Ugye? Így volt Bruno Mars?
1: Valóban így történt. Valóban így történt, az információit helyesek. Szia, Kata!
0: Szia! Hogy telt eddig a hétvégéd?
1: Megreggeliztem, jobbra-balra mentem. Én egyébként úgy mozogtam, egészen korán keltem, úgyhogy eddig egészen tartalmasan. Nálad?
0: Ez szuper. Egész reggel azon törtem a fejem, hogy mit csináljak azzal a karajszelettel, amit kivettem a méhítőből, de hát remek ötleteket kaptam a hallgatóinktól, úgyhogy eldölt, lecsós karaj lesz, alig várom, hogy hazaérjek és elkezdjem főzni.
1: Na, nálam ebből rántott hús lenne, ebből biztos lehetsz.
0: Igen, az eredeti tervem az nyilván nekem is rántott hús volt, vagy a párizsi, vagy nem tudom, de aztán rájöttem menet közben, hogy nem akarok rántott húst tenni.
1: Én mindig valami akarok rántott húst tenni, csak nem akarom megcsinálni. Annak az előkészülete ilyen nagyon szöszölősek, tudod, kirakod a lisztet, fölvered a tojást, odarakod a prézlet, és akkor egyikbe forgatod, másikba forgatod, kiklopfolod, minden egyes szeletet végigmész. Ezt végigmondani is hosszú, nem hogy végigcsinálni.
0: Nekem ráadásul kicsi a konyhám, tehát ez általában úgy szokott kezdődni, hogy előkészítem a 3 tányért, 2 az asztalra, és hova tegyem a harmadikat?
1: Ja, igen, képzeld, nálunk van egy ilyen a falra szerelt pult, ami mi elképzeltük, hogy ott fogunk reggelizgetni. Uh-huh. Az időszakban lett macskánk, és kiderült, hogy mi ott reggelizni nem fogunk, mert az család új jövevényének rögtön az volt az első pillanat, hogy oda felugrott, és onnan nézegetett ki a harmadik emeleti magasságból.
0: Tehát az egy macskahely. Kétség sem fér hozzá, igen, hogy ez neki lett oda felszerelve.
1: Igen, de hát így szeretjük őket. És a Sláger hétvégét is jövök hasznos infokkal, programokkal, jó zenékkel, más nem is kell.
0: Úgyhogy én nagyon-nagyon kellemes rádiózást és további pazar hétvégét kívánok mindenkinek. Ne feledjük, holnap Madarak és Fák napja, és rengeteg program ehhez kapcsolódóan, de hát ebben nyilván te is fogsz majd még nekünk segíteni, hogy hova menjünk. Balázs, neked jó munkát!
1: Köszönöm szépen, neked jó pihit!
0: Köszönöm, minden jót, Kis Kata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Kálai Sanders András Dorával köszönök el, jön a Breathing, én pedig megyek viszont hallásra. Let me love.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon! Gyors vagy lassú?

0: Kövessd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában. És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók

0: a premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron.
3: Július 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Fezenfesztivál.hu.
4: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energiatermelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg? Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Lufthansa. American. Air France.
7: Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
8: Terry tudja, milyen a tartós harisnya. Tudja meg ön is. Keresse viszont eladó partnereinknél, vagy a Strabella Kft. Üzletében a 6. kerület Szinyei Mersepál utca 29 szám alatt.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
10: Dr. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter. A Gizella napok idején is tart vársétákat a veszprémi érsekség. Aluljáró kiállítást nyílt Fenyvesi Ottó munkáiból. Üdvözlöm Önöket, Szentőf Kori vagyok. Dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, Dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg. Azért kellett új igazságügyi minisztert jelölni, mert a korábbi jelölt, Mellétei Barna Márton visszalépett, mivel nem szerette volna, hogy a Magyar Péterrel való baráti és rokoni kapcsolata gyengítse a társadalmi konszenzust. Továbbra is jelentős fennakadásokra kell számítani Veszprém belvárosában a Balcsy-Zsilinszky utcai parkolók lezárása miatt. A kivitelező Vemévszer Kft. Tájékoztatása szerint a forgalomkorlátozás fenntartása élet- és munkavédelmi okokból szükséges. A területen a bontást követően régészeti feltárás és lőszermentesítés zajlik, ezt követően majd az alapozási munkák következnek. A közterület foglalási engedély jelenleg május 31-éig érvényes, ugyanakkor annak meghosszabbítását is tervezik a kivitelezés teljes idejére. A cég közlése szerint a beruházás akár 2028 első negyedévéig is eltarthat, így a parkolási nehézségek hosszabb távon is fennállnak. A Matthias Corvinus Kollégium Veszprémi Képzési Központja újabb történelmi előadásra várja az érdeklődőket május 11-én hétfőn 17 órától. A Szabadságba menekülve Magyarok és Kubaiak új élete Amerikában című program előadója Lassie B. Lassen, a Julius Maximilian University of Würzburg legújabb kori történeti tanszékének kutatója. Az előadás a magyar forradalom leverését követő amerikai menekült programot, valamint a kubai forradalom utáni emigráció történetét mutatja be. Szó lesz arról is, miként váltak a kommunista rendszerek elől menekülő magyarok és a kubaiak az Egyesült Államok meghatározó közösségeivé. A rendezvény helyszíne az NCC Veszprémi központja, a Mikszáth Kálmán utca 3-as szám alatt. A Gizella napok idején idén is csatlakozhatnak az érdeklődők a Veszprémi érsekség vársétáihoz, amelyek több történelmi helyszínt is bemutatnak Veszprém belvárosában. A program egyik kiemelt állomása a Gizella kápolna, ahol a látogatók a középkori építészet különleges részletei is. megfigyelhetik. A kápolna boltozatán egy apró sárkányfa faragvány is látható, amely a középkori szimbolika világába enged betekintést. A szakértők szerint az ilyen motívumok egyszerre hordozhattak vallási és jelképes jelentést, és szerves részei voltak az épület vizuális rendszerének. A Fény és Áhítat sétája című vezetett program május 9-én 17 órakor indul, és az érseki palota mellett a Gizella kápolnát is érinti. Forma nyelv címmel nyílt meg Fenyvesi Ottó kollás kiállítása a Szilágyi Lackó utca galéria terében, a Mindszenty utca aluljárójában. A tárlatot a Művészetek Háza rendezte azzal a céllal, hogy a kollás műfaját a mindennapi járókelők számára is közelebb hozza. A csütörtöki megnyitó Fenyvesi Áron arról beszélt, az alkotó munkáiban a költészet és a képzőművészet szorosan összefonódik. A kollázsok egyszerre olvashatók szövegként és értelmezhetők vizuális kompozícióként. A tárlat egyben azt is jelzi, hogy az utcagaléria továbbra is a kortárs gondolatébresztő művészeti kezdeményezések egyik fontos veszprémi helyszíne.
11: Főváros szerte 24 fokot mutatnak a hőmérők ebben a pillanatban, sokfelé egészen felhős az ég, de napközben ez elkezd felszakadozni, és egyébként lehet több órás napsütésre készülni. Számottevő csapadék a fővárosban és a környékén nem valószínű, viszont megélénkülhet az északnyugati szél. Holnap szintén sok lesz a napsütés, csak a délután második felében kezdhet el megnövekedni a felhőzet, helyenként azért még záporok is lehetnek. Holnap hajnalban nem lesz hideg, 13-14 fok környékén alakulnak a minimum értékek, és napközben akár 25 fok is lehet. Délután pedig hozom a közlekedési információkat. Erős a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton befelé és tovább, a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, a Hősök tere, a Baross tér és a Szél Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. Motoros felvonulás miatt lehet szakaszos és időszakos korlátozásokra számítani 13 órától, a Hősök terétől a Dózsa-György út, Váci út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon, illetve a Dráva utca, Pesti alsórakpart útvonalon, a keresztirányú útvonalak forgalmát rövid időre leállítják. Számoljanak arra, hogy a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartási munkálatok miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös busz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Jó hétvégét, a stúdióban már Karakas Balázs. Érdemes figyelni, mert hamarosan érkezik Budapesten a nagy sportág választó, és erről is mesélek majd ebben a 60 percben, de előtte még szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Most az Asztika Mirával indítunk. Somewhere in my heart.

Jesse Abrams és az aktuális kislemez a That's So True itt a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek szólnak szombat délután is változatosan. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok. Jó hétünk lesz 23-24 fokkal, bár időnként felhővel a fővárosban. Annak ellenére érdemes tervezgetni és akár útnak indulni is. Már akár így a következő hetekre is lehet előre gondolni, ugyanis ismételten lesz Budapesten nagy sportág választó a Medcard sportközpontban május 29-én és 30-án. Itt több mint 100 sportág és 25 kipróbálható hangszer várja majd az odalátogatókat. Ez a rendezvény már az egyik legnagyobb ingyenes sportfesztivállá nőtte ki magát Magyarországon, ahol persze idén is a sportoké és a zenéjé lesz a főszerep. Bármelyik sportágot ki lehet próbálni, szárazföldi, vízi, ütős, labdás, akár művészi, a zenekedvelők pedig a hangszerek széles választékával találkozhatnak, a klasszikusoktól persze egészen a modern hangzásvilágig. Május 29-e és 30-a a Mercat sportközpontban. Kívánom, hogy legyen jó a szórakozás. Ali Mercer például most a folytatásban.

Dr. Alban féle 90-es évekbeli felejthetetlen dal az It's My Life. Nálunk a Sláger FM-en a legnagyobb slágereket hallja változatosan, akkor is, hogyha szombat délután próbál egy picikét pihengetni, vagy éppen most ebédel a család, amihez persze jó étvágyat kívánok. Akár 24 fok is lehet délután a fővárosban, úgyhogy ha valamilyen szabadtéri programra zuttyanna kedve, akkor mindenképpen érdemes lehet ezt megejteni és sétálni egyet valamerre. Közben Laura Brenningen érkezik, aki 82-ben nagyon-nagyon híressé vált, mert hogy Umberto Tozzi felvételét, a Gloriát feldolgozta, ami egyébként a neves amerikai Billboard Hot 100-as listán 36 hétig foglalt helyet. Laura Brenningen és a nagy zene, a Gloria most.

0: Nincs ma időjárási front a fővárosban. Délelőtt gyors volt a melegedés, ennek hatására egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és még akár migrén is előfordulhat. Néha megélénkülhet a szél, ez felerősítheti a fejfájásos gondjainkat, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A naposabb időszakok viszont jó hatással vannak a hangulatunkra és a közérzetünkre. Érdemes az immunrendszerünk erősítésére nagy hangsúlyt fektetni, és tudom, hogy még nincs itt a nyár, de nem lehet eleget mondani, hogy figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékra. És most a közlekedési információkat hozom. Sajnos egy baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Martonvásár előtt. A 28-as kilométernél csak a leállósáv járható. A legutóbbi hírek szerint nagyjából 3 kilométeres torlódás alakult ki. Budapesten motoros felvonulás miatt lehet számítani időszakos és szakaszos korlátozásra. Délután 1 órától a Hősök terétől a Dózsa-György út, Váci út, Balcsi-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon, illetve a Dráva utca, Pesti alsórakpart útvonalon a keresztirányú útvonalak forgalmát rövidebb időre leállítják. Erős a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton befelé, és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári út útvonalon, a Hősök tere, a Barostér és a Szél Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. És persze erre a hétvégére is lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

ahonnan délen a hegységre, északon a Pilisre és a Pilisvörösvári medencére nyílik kilátás. Gyönyörű. A Pest hidegkóti kálvária különösen szép panorámát kínál ezen a környéken. A kényelmes erdei utak kedvelt futó és kiránduló helyek, amik természetközeli kikapcsolódást nyújtanak a város közelében. Különben az utak alapjait még Gukler Károly alakította ki a hegyoldalak hozzáférhetővé tételével és az erdők újra telepítésével, úgyhogy ennek is gyakorlatilag már történelme van. Jó szórakozást, hogyha kedvet kaptak volna hozzá. Nálunk pedig hallgathatóak a legnagyobb slágerek változatosan. Most egy hazai duett, a Bombon és a Radics Gigi, tőlük a Rabod vagyok következik. Mint egy

Miles Smith-szel ejtőztünk egy picikét így a hétvége első napján. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. A legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és ezt azért is tudom ennyire biztosan állítani, mert önök mondják meg, hogy mi szóljon. A Sláger FM zenei kvízét töltsék ki a slagerfm.hu-n vagy a Sláger FM mobil applikációján keresztül. Nagyon-nagyon jó egyébként a kvízünk, szinte élvezetes végignyomkodni, és nem utolsó sorban még lehet vele nyerni is egy pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy éppen egy 50 ezer forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Kattintsanak a slagerfm.hu-ra, és mondják meg, milyen az igazán jó zene. Addig Fehérvári Gábor Alfréd nálunk énekel, még az egy órai hírek előtt repül a mi

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
6: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
7: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
8: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
9: A Sláger FM műsora.
10: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Most már van telefonotok, mondtátok, hogy nem nézhettek rajta még filmeket? Ilyen rövid videókat, TikTokot? Vagy...
13: Nem. Hát nekem nem engedik le, hogy bármit letöltsek. Tehát nem szabad letöltenem se TikTokot, se Instagramot. Hát ezek ilyen 16 pluszosok, és igen. Azért még 10 évesek.
12: Nagyon.
13: Nekem az, hogy játékot is letöltsek, meg kell kérdezni a szüleimet.
12: Mindig kérdezzétek meg.
9: Végreállok!
10: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után
10: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Esküdtettek a képviselők, megalakult az új országgyűlés. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába. Június végétől indulnak a retro Istria Expressek az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikum vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a vasút Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Opatiába, Riekába, még egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krükk-sziget is megközelíthető az utasok számára. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi Hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakíthassanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszvilágítással együtt. A feladat része a hídfők belső terének felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is. Későbbi munkákhoz kapcsolódóan tervezői művezetést is biztosítani kell. Pótóbusz jár az egyes villamos egy szakaszán vasárnap reggel, írja az ittlakunk.hu a BKK alapján. Május 10-én üzemkezdettől 8 óra 30 percig karbantartás miatt nem közlekedik a villamos a Göncz Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút megálló között. Indulás előtt érdemes tájékozódni.
15: Budapesten jelenleg 24 fokot mutatnak a hőmérők, nagyjából ennyi várható maxnak, 24-25 fok lehet majd a fővárosban ma. Napközben felszakadozni kezd a felhőzet és több órára kisüthet a nap a folytatásban, a számottevő csapadék nem várható, napközben viszont megélénkülhet majd az északnyugati szél, erre mindenképpen számítsanak. Holnap sok napsütésben lehet részünk, csak a délután második felében kezdhet el erősebben megnövekedni a felhőzet, hajnalban 13, napközben holnap 25 fok várható. Egy óra után pár perccel is jó utat kívánok. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon Martonvásár előtt korábban baleset történt. A legutóbbi hírek szerint a 28-as kilométernél csak a leállósáv járható, 3 kilométeres a kialakult torlódás. Budapesten erős a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton befelé, és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, a Hősök tere a Baross tér és a Szél Kálmán tér környékén. Akadozik még az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton pedig befelé a Nagykörút előtt és továbbá a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. Rendezvény van a hétvégén a Hung Expo területén, a környéken a szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek. Ennek okán egyébként a 10-es autóbusz sűrűbben indul, így könnyebb lehet az odajutás. Motoros felvonulás miatt van korlátozás a Hősök terétől a Dózsa-György út, Váci út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon, illetve a Dráva utca Pesti alsó rakpart útvonalon. Jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Egy óra után is számítok a hallójáratokra, jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Mesélek majd egy picit egy kis kulturális kikapcsolódási lehetőségről is. Hozok izgalmas információkat és persze csak jó dalokat. Earth, Wind & Fire, tőlük jön a September.

kultúrában. Május 5-e és 9-e között zajlik a Roma Hősök 8. Nemzetközi Színházi Fesztivál. Az eseménynek az Ötvös 10 és a Ferencvárosi Pince Színház ad otthont, ahol stand-up-esek, monodrámák, performanszok, kiállítások várják a közönséget. Nemzetközi és hazai roma alkotók saját történeteiken keresztül mesélnek a traumákról, örömökről, miközben fontos társadalmi kérdéseket is érintenek. Még a mai nap folyamán is várnak előadások, úgyhogy érdemes ellátogatni, hogyha kedvet kapnának hozzá. És mi ekközben azért egy teljesen más kultúrába repülünk, Kuba fővárosába, Havana.

slágerek változatosan. We sit together on the sofa with the music way down.

0: Szád Company és a Szuzéna itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok, hamarosan majd közlekedési információkkal jövök, úgyhogy ha éppen ott vannak az utakon, akkor figyeljenek nagyon. Mindeközben egy olyan ember érkezik hozzánk, aki azért megjárta a ranglétrát. Majoros Péter egy valóságshowban tűnt fel még 2002-ben, aztán műsorvezetőként, színészként, rapperként folytatta pályafutását. Utóbbi munkásságát azért már ismerjük. Majka és a Csurrancseppe.
1: A legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: A hétvégén felerősödik a pollenterhelés a fővárosban. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, a fenyőféléké, valamint a pázsit fűféléké pedig a közepes szintet érheti el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat, de alacsony koncentrációban jelen van még a légkörünkben a teljesség igénye nélkül, például a ciprus, a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűzde, a komlógyertyán pollenje is. Szóval nem túlságosan egyszerű a helyzet. Jó utat kívánok a Sláger FM-mel, már is mondom, mi a helyzet a fővárosban. Motoros felvonulás miatt számíthatnak időszakos és szakaszos korlátozásra a Hősök terétől a Dózsa-György út, Váci út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon, valamint a Dráva utca Pesti alsórakpart útvonalon. A keresztirányú útvonalak forgalmát is leállítják rövidebb időre. Erős forgalommal futhatnak össze az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. A Haraszti úton is sokan vannak befelé, és persze tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, a Hősök tere, a Baross tér és a Széll Kálmán tér környékén. Akadozik még az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál. Az Üllői úton is sokan vannak befelé, de terheltebb a Kiskörút is mindkét irányban az Asztóriáig. Ne felejtsék el, hogy rendezvényt tartanak a Hungexpón, a környéken a Szokottnál is erősebb lehet a forgalom. És azért arról is érdemes tudni annak, aki például most indul el a Balaton irányába, hogy az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon volt egy baleset Martonvásár térségében. Most már megindult a forgalom, de több kilométeres a torlódás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

kattogatni, Paprika Jancsi csúszlizdájába, felhővadászat, egy izgalmas ügyességi játék a gyermekeknek, de akár egy helikopter szimulátorba is be lehet ülni, szóval azért a család apraja nagyjait kikapcsolódhat. Jó szórakozást kívánok ehhez is, Madonnával, és a Like a Prayer-rel most.

Hol a zenész ember Damiano Dávid tőle az újdonság a The First Time pörgött. Nálunk a Sláger FM-en, hol a legnagyobb slágerek szólnak, valóban változatosan. Meleg lesz ma, akár 24-25 fok sem lesz ritka a fővárosban és a környékén. Ennek megfelelően érdemes felkészülni, hát olyan kellemes kis túrázgatós idő lesz, néha felhőkkel. Néha egy kis ezzel, néha egy kis azzal, de csapadékot majd csak a jövő hét elejére ígérnek. De hogy mi a helyzet az időjárásunkkal, arra is kitekintünk, majd a közlekedési információk is jönnek, és hamarosan majd a legfrissebb hírek is. Előtte pedig még az énekesnő, aki egykor a Vuk Betét dalát is elénekelte, Wolf Kati, tőle a szerelem miért musz.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény.

0: www.hotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
3: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energia termelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom. A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
1: Köszönjük!
0: A reklám után.

0: Szombaton megalakul az új országgyűlés. Útlezárásokra kell készülni hétvégén a Gizella napok rendezvényei miatt. A Veszprém drámai csatában búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligájától. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Szombaton tartja alakuló ülését az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét miniszterelnöknek. Az ülés 10 órakor kezdődik Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával, majd a képviselők esküt tesznek, és a parlament titkos szavazással megválasztja az országgyűlés elnökét, az alelnököket és a jegyzőket is. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendezvényt tart a Kossuth téren. Magyar Péter miniszterelnök kiválasztása után ugyanígy díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Majd az új kormányfő beszédet is mond, nagyjából délután 4 órakor. Ezt követően hajnalig tartó utcabált terveznek. Motorcsónaktolvajokat fogtak el a balatonfüredi rendőrök. Egy állampolgár tett bejelentést május 3-án délelőtt, hogy reggel a tihanyi hajókikötő mellől ismeretlen tettes ellopta a több 100 000 forint értékű motoros gumicsónakját. A ladik egy kötéllel, illetve súllyal is rögzítve volt a mederhez. A széleskörű adatgyűjtés eredményeként egy 43 éves helyi férfi és 52 éves társa kerültek a rendőrök látókörébe. Az elkövetőket még a délelőtt folyamán elfogták, majd előállították és gyanúsítottként hallgatták ki őket. Ellenük lopás miatt indult eljárás. A nyomozók a lopott csónakot megtalálták az egyik férfinél és lefoglalták. Útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni a hétvégén Veszprémben a Gizella napok rendezvényei miatt. Szombaton 17 óra 5 perc és 17 óra 25 perc között történelmi felvonulást tartanak a belvárosban, ezért ideiglenesen lezárják a Brusznyai utca, Rákóczi utca, Óváros tér útvonalat. A V-busz és a Volánbusz járatai az eredeti útvonalon közlekednek, de néhány perces késés előfordulhat. Egészen vasárnap hajnali 1 óráig lesz lezárva az Óváros tér melletti parkoló. A Szabadság téren további időszakos forgalomkorlátozások is lesznek. A szervezők a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kérik a rendezvény idején. Idén is lesz kultkikötő több balatonparti helyszínen. Július 3-ától augusztus 29-éig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron rendezik meg a nyári programsorozatot, ahol színházi előadások, koncertek és családi programok váltják egymást. A fellépők között ott lesz mások mellett Szulák Andrea, Sell Judit, Mácsai Pál, Mucsi Zoltán és Vecsei H. Miklós. Balatonbogláron az Orlai produkció Csengetett Milord című előadása nyitja az évadot. Balatonszárszón dupla jubileummal készülnek. A Csukás Színház fennállásának 15. Csukás István születésének 90. évfordulóját ünneplik. A szervezők idén is kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekprogramokra. Többek között Bogyó és Babóca, Boribon, Süsű és Halász Judit is szerepel a műsorban. A Veszprém drámai csatában 7 méteresekkel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligájától. A bakonyiak a negyeddöntő visszavágóján 35-33-ra kaptak ki a Füchse Berlin otthonában. Így 69-68-as összesítéssel elvesztették a párharcot, és idén sem jutottak be a kölni 4-es döntőbe. A német csapat gyorsan 3 gólos előnyt épített, de a Veszprém a szünetre felzárkózott, majd a második félidőben többször is egyenlíteni tudott. A hajrában döntetlenre állt az összesítés, ezért 7 méteresek döntöttek a továbbjutásról. A szétlövésben Ugo Deszkát a kapufát találta el, Nedim Remili lövését pedig kivédte a kapus. A berlinieknél Matthias Gidzel betalált, és ezzel a német bajnok jutott a júniusi kölni 4-es döntőbe.
1: Eléggé felhős az időnk odakint, de meleg van. 25 fokot mutatnak a hőmérők, és időnként azért a felhőkön átjönnek a napsugarak is, ami egy picikét simogathatja a lelkünket. Egyébként a folytatásban szép lassan egyre jobban szakadozik a felhőzet, és több órás napsütés várható még a folytatásban Budapesten. Számottevő csapadék nem várható a fővárosban. Viszont napközben akár egy picikét meg is élénkülhet majd az északnyugati szél. Az éjszaka sem lesz nagyon hideg, hajnalban a leghidegebb órákban lehet 13-14 fok, napközben pedig 25 fok környékén alakulnak a csúcsok. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Apropó baleset, sajnos történt egy a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után. Két sávot foglalnak el a sérült gépjárművek. De baleset miatt számíthatnak korlátozásra a Király utcában és az Izabella utcánál. Budapesten erős a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton befelé és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári útvonalon befelé, valamint a Hősök tere, a Baross tér és a Széll Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig lehet számítani fennakadásokra. Motoros felvonulások miatt kell időszakos és szakaszos korlátozásokra készülni a Bajcsy-Zsilinszky út, Váci út, Dráva utca, Pesti alsó rakpart útvonalon. A keresztirányú útvonalak forgalmát is rövidebb időre leállítják. Az érintett trolibuszok, melyek ezen az útvonalon járnak, szintén korlátozásokkal szembesülnek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után is csodaszép délutánt kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Hamarosan mesélek a Budapest Sounds-ról, hiszen ismételten megnyílnak különleges házak, épületek a látogatók előtt. Mindjárt mondom a részleteket. Előtte pedig még indítunk a Eurythmics-szel. Here comes the rain again.

Van Á, hogy a Kátsza és a Gabriela itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. Erre bizonyíték, hogy hamarosan a Red Hot Chili is beköszön hozzánk, de előtte képzeljék el, ma és holnap rendezik meg idén Budapesten a Nyitott Házak hétvégéjét. A fesztivál pedig állítólag ezúttal visszatér a gyökereihez, és ismét a 100 éves házakat ünnepli. A felhívásra 40 lakóház és intézmény fogadta el a meghívást, 40 születésnapos, akik megnyitják a kapuikat a város és a látogatók előtt. Idén azok az épületek nyílnak meg, amik 1916 és 26 között épültek. A látogatók bejárhatnak belvárosi bérházakat, külvárosi villákat, templomokat, mozit, áruházat, de még óvodákat is. És gyakorlatilag szinte Budapest minden kerületében. Vannak olyan ingatlanok, amelyek megnyílnak, úgyhogy a teljesen részletes programnak, helyszíneknek érdemes utána nézni, mielőtt útnak indulnának. Én kívánom, hogy legyen meg a szórakozás, és gondoskodom is róla, hiszen ahogy ígértem itt a Red Hot Chili, tőlük az Other Side. Hello!

Egy kellemes, aranyos dal a 90-es évekből, téktett Back for Good itt a Sláger FM-en. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok, és persze jó szórakozást, hogyha valamiféle programot szerveznének. Rengeteg túraútvonal Budapest környékén, rengeteg kulturális esemény a fővárosban, akár a mai napon is. Érdemes lesz megmozdulni, és akár gyalogszerrel, kerékpárral is meg lehet tenni. Sok esetben Budapesten úgy egyszerűbb is, és nem utolsó sorban legalább egy picit mondjuk mozgunk is. Meg jó hozzá az idő, 24-25 fok lesz a délutáni órákban a legmelegebb pillanatokban. Nálunk pedig addig is most a Journey felvétele pörög, egy régi emléke a Don't Stop Believin'.

0: Budapesten ebben a pillanatban 25-26 fokot mutatnak a hőmérők. Felhős az ég, de azért sokat láthatjuk sütni a napot, és ezt ígérik a meteorológusok a folytatásra is. Napközben elkezd szép lassan felszakadozni a felhőzet, és a folytatásban is sok napsütésre készülhetünk, számottevő csapadék pedig nem várható ma a fővárosban. Holnapra is azt ígérik, hogy sok lesz a napsütés, és egyébként nem is lesz hideg. Hajnalban 13-14 fokkal indulnak majd a reggeli minimum értékek, napközben pedig akár 25 fok is lehet majd. És most hozom a közlekedési információkat. Balesetben sérült gépjárművek foglalnak el két sávot a Helsinki úton kifelé a Csepeli átjáró után. Megszűnt a korlátozás a Király utcában, korábban ott is baleset történt. Viszont erős forgalommal találkozhatnak az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. Sokan vannak a Haraszti úton befelé, és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári útvonalon. A Hősök tere, a Barostér és a Szélkálmán tér környékén is sok az autós. Akadozik továbbá az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és a Kiskörúton is mindkét irányban az Asztóriáig. Számíthatnak ugye arra, hogy rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát, és ez így is marad bizony vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér között nem közlekedik. Üzemzárásig a 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Markó utca megállót és a Kálvin tér felé a Víg Színház megállót sem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Az Ultravox és a Dancing with Tears in My Eyes egy régi dal itt a Sláger FM-en, mert hétvégén is csak a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és persze mondjuk a legizgalmasabb programot, ugyanis képzeljék el, holnap ismét Európa napot rendeznek a budapesti Szabadság téren, egész nap színpadi programokkal, családi eseményekkel és információkkal várják az érdeklődőket. Persze most is a rendezvényhez kapcsolódik a már hagyományos EU-s futás, ami a sport és a közösségi élmény mellett az európai összetartozás gondolatát is erősíti. A félmaraton bemelegítése majd reggel 8:30-kor kezdődik, 9 órától pedig indul a félmaraton rajtja. Aztán pedig ugye egész nap, ahogy mondtam, különböző programok, lesz EU Quiz, Dance of Danu fellépés, az ukrán művészek előadását is meg lehet tekinteni, szóval tényleg bátran érdemes ellátni.

0: szárnya.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

köszönöm, hogy a hétvégén is a Sláger FM-et hallgatják. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan, ráadásul azokat, amiket önök jóvá hagytak. És megtehetik ám még. Töltsék ki a Sláger FM zenei kvízét a slagerfm.hu vagy a mobil applikációnkon keresztül, és nyerjenek! Pianista Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy épp egy 50 ezer forint értékű ékszervásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Kattintson hát, slagerfm.hu. Nálunk pedig Karamell, itt a jelenés.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mautner Zsófival. Heti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalandmű, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
3: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: Hé, hová tűnt a fonnan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: De lehet adni ilyen macskapanzióba a cicát? Hallottatok róla?
10: Én csak kutyapanzióról oda. Régen betettük a kutyáinkat, amikor elmentünk.
9: A cicát nem lehet beadni a kutyapanzióba, hogyha mondjuk fölöltöztetem kutyának?
10: Hát csak nehéz lehet egy macskának kutya módon viselkedni. Olyan, mint hogyha én fiúként kéne viselkednem, hogy menjek a fiúk a focizni.
9: Velük mi is kell. Próbálj meg rosszul tanulni, ugye?
0: Székreálló. Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megalakult az új országgyűlés, mintegy 2 millió 300 ezer beteget látnak el évente a mentők, 4 fordulóból áll idén a magyar jetski bajnokság. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az országgyűlés szombaton. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Az ezt megelőző mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. A 199 fős országgyűlésben a Tiszapártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya az MT-vel a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Elindult a Katolikus Caritas Vár a nyár elnevezésű adománygyűjtő kampánya, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsanak ingyenes nyári táborozást. A segélyszervezet idén is csaknem 4000 gyermek nyári kikapcsolódását támogatja az ország több pontján. A 10 hetes szünidő alatt balatoni üdülőkben, plébániákon és közösségi szállásokon szerveznek programokat, kirándulásokat és strandolást. A szervezet hangsúlyozta, az adományok közvetlenül ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több rászoruló gyermek számára válhasson élményi a nyár. Folyamatosan csökken a befektetési célú lakásvásárlások aránya Budapesten, közölte a Duna House. A vevők mindössze 23%-a vásárolt befektetésre áprilisban, ami egy év alatt 20% pontos visszaesést jelent. A változás fő oka az Otthonstart program, amely az első lakásvásárlók arányát 38%-ra emelte. A befektetők visszahúzódása azonban nem hozott árcsökkenést. A budapesti négyzetméter árak 1,3 millió forint körül stabilizálódtak, a budai téglalakásoknál pedig közel 1,5 millió forintig emelkedtek. A szakértők szerint rövid távon nem várható a befektetők visszatérése. Ma is holnap jelentős menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. Ónód és Bugyi mellett kétszer Dunaharaszti ad otthont a Magyar Jetski Bajnokság idei állomásainak. A Magyar Szövetség szombati sajtóközleménye szerint minden eddiginél szélesebb nemzetközi nyitással rajtol az idény, ami azt jelenti, hogy a külföldi versenyzők előtt is szélesre tárják a kapukat. Az idei versenynaptár nem csak a rutinos pilótáknak tartogat lehetőségeket, hanem azoknak is, akik most kóstolnának bele először a jetski világába. A nyári sportág csúcspontja ezúttal a Győr-Győrzámolyban július 17-e és 19-e között sorra kerülő Európa-bajnoki futam lesz.
12: Budapesten most épp 25 fokot mutatnak a hőmérők. Javarész napsütéses idő van, de azért kószálnak a felhők felettünk, így néha elborulhat, de persze csapadékra nem kell számítani. Holnap hajnalban sem lesz hideg, 13-14 fok környékén alakulnak a minimum értékek, napközben 25 fok lehet majd. A hétfő az már izgalmasabb lehet, hajnalban 15, napközben 26 fok, tehát nem lesz hideg, de jelentős mennyiségű zápor zivatar kialakulására lehet számítani, sőt, mi több, sok helyen akár felhőszakadás is előfordulhat majd. És most mondom a közlekedési információkat. Sajnos egy baleset történt a Szentendrei úton befelé a Raktár utca előtt a középső sávban. Volt korábban egy a Helsinki úton is, ott most már megszűnt a forgalmi akadály, csak hogy igyekezzek azért jó hírekkel is jelentkezni. Viszont tudjanak róla, hogy rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát, ez egészen vasárnap hajnalig így marad. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot is, az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a szakaszt. Erősebb a forgalom jelenleg az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Haraszti úton befelé, és tovább a Grassalkovics út, Helsinki út, Soroksári útvonalon. A Hősök tere, a Barostér és a Szélkálmán tér környékén is jelentősebb a forgalom. Akadozik még az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Kiskörúton is sokan vannak mindkét irányban az Asztóriáig. Ma estig rendezvény zajlik a Hung Expo területén, a létesítmény környékén erősebb lehet a forgalom, lehet akár a tömegközlekedést is választani, hiszen a 10-es busz sűrűbben jár most.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Három után is játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan, hogy jó hangulatban teljen a hétvége. Üdvözletem, Karakas Balázs vagyok. Ja, majd Alex Warren új zenéje, énekel Phil Collins is, előtte pedig egy bohókás dal a 90-es évekből. Jön a Snow kiválósága, Informer. Slágerek.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Vadonatúj zene, picit szokatlan szerintem Alex Warrentől, elképesztő jó lett. A Fever Dream itt a Sláger FM-en, mert hétvégén is játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan, igazi különlegességeket is, mint Pofán Duklet Gólya. Nem sokára ez is megérkezik hozzánk. Közben pedig, ahogy korábban is említettük már, holnap a Madarak és Fák napja lesz, Budapesten a Nemzeti Botanikus Kertben pedig ez alkalomból családi napot rendeznek, délelőtt 10 és délután 5 óra között vasárnap. Lesznek természetismereti játékok, kézműves foglalkozások, tematikus vezetett séták, a tanséta megnyitója, pecsétgyűjtő játék, úgyhogy kicsik nagyok jól érezhetik holnap magukat. Játszhatunk és kérdezhetünk a szakemberektől, a kézműves foglalkozások is várnak minket vesszőfonással, nemezeléssel, növényszövéssel, de lesz méhész bemutató és madárhangfelismerő játék is. Jó szórakozást hozzá, nálunk pedig, ahogy ígértem, Pofán Duk adja meg a délután lendületét.

A Mellent Kimféle Respectable a 80-as évek végének egyik nagy zenéje. Itt a Sláger FM egész hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a sokszor kőkemény társadalmi kritikákat megfogalmazó Geszti Péter érkezik hozzánk. A múltkor néztem egyébként egy vele készült interjút, én őt egy elképesztő intelligens pasasnak tartom. Nagyon jó meglátásai vannak, és persze ez a művészetében is megjelenik. Itt az új zene, mindenki legyen rohadt gazdag!

0: Budapesten most éppen 24 fokot mutatnak a hőmérők, javarészt azért sokat süt a nap, van egy-két felhő az égen, de az nagyjából csak ijeszgetni van, hiszen jelentős mennyiségű csapadékot mára nem ígérnek a meteorológusok. Arra viszont készüljenek, hogy időnként a szél megélénkülhet. Holnap hajnalban 13 fok környékére süllyed le a hőmérséklet, de napközben aztán megint gyakorlatilag igazi nyárias időnk lesz 25 fokos csúcsértékekkel. Holnapra még jelentős mennyiségű csapadékot városunkra nem ígérnek a meteorológusok, viszont hétfőn kedden elázhatnak, hogyha nem visznek magukkal esernyőt. És most nézzük a friss ropogós közlekedési információkat is itt a Sláger FM-en. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér között nem közlekedik, erre mindenképpen számítsanak azok, akik szeretnének tömegközlekedéssel eljutni A-ból B-be. Foci meccs miatt lezárták ma várhatóan este 9 óráig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-Mezei utat. Várhatóan este 7 óra 40 és 8 óra 40 között lezárják a Stefánia utat, a Hungária körút és a Tököli út között. Az aréna a keleti pályaudvar felől is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa-György úton át. Fontos tisztában lenni azzal, hogy rendezvényt tartanak ma a Hung Expo területén is. A környéken a szokottnál is erősebb forgalomra készülhetnek a ma esti órákig. Ennek okán egyébként a 10-es autóbusz is sűrűbben indul. És persze nagyon fontos az is, hogy le van zárva a hétvégére a pesti alsó rakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között. Ennek az az oka, hogy átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Itt a Sláger FM.

rólunk szólnak. Képzeljék el, ma is holnap tartják az Óbuda napját, a harmadik kerület ünnepét. Idén is a kerület legrangosabb kitüntetéseinek átadó ünnepségére színes programokra invitálnak minket, egyébként már 5 helyszínen az Óbuda napi rendezvénysorozat keretében. Színes programcsokor csalogat minket a városrészben. Napközben lesz kézműves sátor, civil udvar, tárlatvezetés, bábjáték, arcfestés, portrébeszélgetések, mesefalú, meg annyi kulturális, sport, családbarát esemény, esténként pedig persze a koncerteké a főszerep, mert hogy jön a KFT, Méringer, a Kis Csillag, csak hogy néhányat említsek a fellépők közül, és persze mindez ingyenesen. Ma is holnap Óbudán. Jó szórakozást kívánok hozzá az Ausztrál bandával, akik a 90-es évekre sem lassítottak. Ők a Bee Gees és a Secret Love. When

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Sláger FM-et hallgatják a legnagyobb slágerekkel változatosan. Továbbra is javaslom, hogy kattintsanak a slagerfm.hu-ra, vagy töltsék le a mobil applikációnkat, és ezen keresztül töltsék ki a zenei kvízünket, és nyerjenek egy csomó mindent, de ami ennél is fontosabb, beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon a rádióba. Köszönjük szépen, hogy ezt megteszik. A folytatásban pedig 4 órakor majd friss információk érkeznek hozzánk, előtte pedig már a Békés megyei zeneszerető barátok együtt énekelnek. A Magda Cum Laude tőlük a köszönet.
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek, hogy a

0: műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon! Gyors

0: Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában. És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény.

0: Élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Fezen, Székesfehérváron.
3: Június 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott pénz
3: és sokan mások.
2: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
3: Jegyek.
2: Fezenfesztivál.hu.
4: Lufthansa. American. Air France.
5: Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
9: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, Dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Dr. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter. A Gizella napok idején is tart vársétákat a veszprémi érsekség. Aluljáró kiállítást nyílt Fenyvesi Ottó munkáiból. Üdvözlöm Önöket, Szentőfi Bori vagyok. Dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar jogászszakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának dékánját, Dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg. Azért kellett új igazságügyi minisztert jelölni, mert a korábbi jelölt, Mellétei Barna Márton visszalépett, mivel nem szerette volna, hogy a Magyar Péterrel való baráti és rokoni kapcsolata gyengítse a társadalmi konszenzust. Továbbra is jelentős fennakadásokra kell számítani Veszprém belvárosában a Balcsy-Zsilinszky utcai parkolók lezárása miatt. A kivitelező Vemévszer Kft. Tájékoztatása szerint a forgalomkorlátozás fenntartása élet- és munkavédelmi okokból szükséges. A területen a bontást követően régészeti feltárás és lőszermentesítés zajlik, ezt követően majd az alapozási munkák következnek. A közterület foglalási engedély jelenleg május 31-ig érvényes, ugyanakkor annak meghosszabbítását is tervezik a kivitelezés teljes idejére. A cég közlése szerint a beruházás akár 2028 első negyedévéig is eltarthat, így a parkolási nehézségek hosszabb távon is fennállnak. A Matthias Corvinus Kollégium Veszprémi Képzési Központja újabb történelmi előadásra várja az érdeklődőket május 11-én hétfőn 17 órától. A Szabadságba menekülve Magyarok és Kubaiak új élete Amerikában című program előadója Lassie B. Lassen, a Julius Maximilian University of Würzburg legújabbkori történeti tanszékének kutatója. Az előadás a magyar forradalom leverését követő amerikai menekült programot, valamint a kubai forradalom utáni emigráció történetét mutatja be. Szó lesz arról is, miként váltak a kommunista rendszerek elől menekülő magyarok és a kubaiak az Egyesült Államok meghatározó közösségeivé. A rendezvény helyszíne az MCC Veszprémi központja, a Mikszáth Kálmán utca 3-as szám alatt. A Gizella napok idén is csatlakozhatnak az érdeklődők a veszprémi érsekség vársétáihoz, amelyek több történelmi helyszínt is bemutatnak Veszprém belvárosában. A program egyik kiemelt állomása a Gizella kápolna, ahol a látogatók a középkori építészet különleges részletei is. megfigyelhetik. A kápolna boltozatán egy apró sárkányfa faragvány is látható, amely a középkori szimbolika világába enged betekintést. A szakértők szerint az ilyen motívumok egyszerre hordozhattak vallási és jelképes jelentést, és szerves részei voltak az épület vizuális rendszerének. A Fény és Áhítat sétája című vezetett program május 9-én 17 órakor indul, és az érseki palota mellett a Gizella kápolnát is érinti. Formanyelv címmel nyílt meg Fenyvesi Ottó kollás kiállítása a Szilágyi Lackó utca galéria terében, a Mindszenty utca aluljárójában. A tárlatot a Művészetek Háza rendezte azzal a céllal, hogy a kollás műfaját a mindennapi járókelők számára is közelebb hozza. A csütörtöki megnyitón Fenyvesi Áron arról beszélt, az alkotó munkáiban a költészet és a képzőművészet szorosan összefonódik, a kollázsok egyszerre olvashatók szövegként és értelmezhetők vizuális kompozícióként. A tárlat egyben azt is jelzi, hogy az utcagaléria továbbra is a kortárs gondolatébresztő művészeti kezdeményezések egyik fontos veszprémi helyszíne.
1: Huszonöt fokot mutatnak a hőmérők Budapesten, sok helyen kellemesen süt a nap, néha van egy-két felhő az égen, de ez jelentősen a hangulatunkat nem befolyásolja. Picikét fúj a szél, úgyhogy erre érdemes készülni. Holnap 13 fokkal indul a hajnal, napközben 25 fok lehet a legmelegebb órákban, és holnap is sokat süthet a nap, csak a délután második felében kezdhet el erősebben megnövekedni a felhőzet. Hétfőn már bizony esni fog az eső, a jelenleg előrejelzések azt mutatják, hogy várható némi csapadék, sőt, mi több, sok helyen akár felhőszakad is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! Az M7-esen Letenye felé kápolnásnyéknél a kiépített terelésben jelenleg lassulnak, torlódnak a járművek, úgyhogy erre készüljenek, akik arra felé indulnának. Rendezvényt tartanak ma Budapesten a Kossuth téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát, ami így is marad vasárnap hajnalig. A környék nehezen járható. Jelenleg az M2-es metró már a Kossuth-Lajos tér állomáson nem áll meg, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József-Nádor tér közötti megállókat, a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. 21 óráig a 215-ös autóbusz közlekedik igényvezérelten a Nyugati pályaudvar és a Kossuth-Lajos tér között. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth-Lajos tér között nem közlekedik. Foci meccs miatt lezárták várhatóan ma este 9 óráig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat. Várhatóan este 7 óra 40 és 8 óra 40 között lezárják a Stefánia utat, a Hungária körút és a Tököli út között.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Már bizony 4 óra után járunk, csodaszép szombat délutánt kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Mesélek arról, milyen rendezvény van a hétvégén az Aquincumi Múzeumban. Elég érdekes, úgyhogy érdemes velem maradni. Mindezek előtt pedig a rock nagyinak adom át a terepet. Jön Tina Turner, tőle ad be!

Nagyon könnyed és nagyon felfrissítő dal. Olivia Dean-től a Man I Need szólt itt a Sláger FM-en. Hamarosan Anastázsiáé lehet a folytatás. Na de előtte mesélek arról, hogy ma és holnap virágba borul az Aquincumi Múzeum romkertje, és valósággal megelevenedik a történelem. Flóra istennő ünnepén római polgárok, hős légiósok és barbár népek képviselői is tiszteletüket teszik. Mint mindig, a Floralia idén is kihagyhatatlan élménynek ígérkezik. A tavasz ünnep során a tudomány, a zene és a táncművészet, a történelem és a gasztronómia is kéz a kézben jár. És képzeljék el, az ókori hagyományokat pedig Róma tógás népe hozza majd közelebb hozzánk. Ma és holnap az Aquincumi Múzeumban tart a 35. Floralia Fesztivál. Jó szórakozást kívánok hozzá, és a folytatásban, ahogy ígértem, egy belevaló énekesnő Anastázsia érkezik. One Day in Your Life.

A 90-es évek egyik nagy emléke, Hathaway és a What is Love itt a Sláger FM-en, ahol robogunk tovább hamarosan majd a közlekedési információkkal, előtte pedig egy pasadénai rock együttes a Van Halen érkezik, amit még a 70-es évek elején Eddie Van Halen gitáros hozott össze, és persze utána maga a csapat elképesztő népszerűségnek örvendhetett. Tőlük most az egyik legnagyobb slágerük a 80-as évek közepéről, a John

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Budapest, készen állsz?
3: Let me take it.
2: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra.
4: Baby, oh.
2: Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
1: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
5: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
6: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
9: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenye és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
11: A reklám után.
12: Holnap sok lesz a napsütés Budapesten, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet, sőt, mi több néhol már azért záporok kialakulhatnak vasárnap is. Nálunk a fővárosban azért ennek még minimális a valószínűsége, meleg lesz, 25 fok. Hétfőn aztán a napsütést egyre gyakrabban zavarják majd a gomoly felhők, és számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, de nem lesznek ritkák a felhőszakadások sem. Sokfelé lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél, de a zivatarok körében akár heves széllökések is kialakulhatnak. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, hozom a friss útinfókat is. Tudjanak róla, hogy rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A környék nehezen járható. A legutóbbi hírek szerint az M2-es metró a Kossuth-Lajos tér állomáson nem áll meg. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József Nádor tér közötti megállókat a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. 21 óráig a 15-ös autóbusz közlekedik igényvezérelten a Nyugati pályaudvar és a Kossuth-Lajos tér között. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth-Lajos tér között nem közlekedik. A legutóbbi információink szerint telítettebbek a forgalmi sávok a Margit hídon és az Erzsébet hídon is pesti irányban, a budai alsó rakparton is szakaszonként a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton is. Számítsanak még továbbá arra az autósok, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak.
0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek.

fotó riporter. Chris Nidenthal munkássága is reflektorfénybe kerül. Szó lehet akár a hétköznapokról, vagy fontos történelmi eseményekről. A felvételei által megelevenedik a 80-as évek Lengyelországa. Chris Nidenthalnak hála II. János Pál pápa első látogatása, a szolidaritás megalakulása, a hadi állapot, a kommunizmus bukása és a demokratikus átalakulás is jól dokumentáltá vált. A legendás fotóriporter 1986-ban WordPress fotódíjat kapott Kádár János portréjáért, mely a Time címlapján jelent meg. Ez a budapesti tárlat fő arculati eleme, ami a Lengyel Intézetben még május 29-ig megnézhető. Jó szórakozást hozzá, nálunk pedig Ricky Martin hozza meg a délután lendületét. Itt a Maria.

0: Ed, nyárias hangzású Sabrina Carpenter dala Tears, itt a Sláger FM 5 óra előtt is a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és önök is dönthetnek arról, mik legyenek a legnagyobb slágerek. Továbbra is javaslom, hogy töltsék ki a Sláger FM zenei kvízét, amit megtehetnek a slágerfm.hu weboldalon, vagy a Sláger FM mobil applikációjában. És persze van ezért egy csomó ajándékunk, lehet nyerni egy kis pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, kikapcsolódást Siófokon, vagy egy 50 000 forint értékű ékszer vásárlási utalványt a Smuk üzletei jóvoltából. Úgyhogy hajrá, kattintsanak a slágerfm.hu-ra. Én pedig Cserli és Király Linda közösét hozom addig. Játszom, ahogyan lélegzem.
1: Néztem az üvegen át.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégeink Lanc Tibor, a Lehel csarnok vezetője, és Mihalik Zoltán, a Fény utcai piac igazgatója.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: A Toyota idei harmadik újdonsága, a 6. generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
5: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánc de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsora, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
6: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Hé, hová tűnt a Fannan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fannan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fannan, a finom ízek hagyománya.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakulóülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött, és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
11: Nincs ma időjárási front a fővárosban, délelőtt gyors volt a melegedés, ennek hatására egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és még akár migrén is előfordulhat. Néha megélénkülhet a szél, ez felerősítheti a fejfájásos gondjainkat, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. A naposabb időszakok viszont jó hatással vannak a hangulatunkra és a közérzetünkre. Érdemes az immunrendszerünk erősítésére nagy hangsúlyt fektetni, és tudom, hogy még nincs itt a nyár, de nem lehet eleget mondani, hogy figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékra. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra, mondom a közlekedési híreket. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon kápolnásnyéknél a kiépített terelésben lassulnak, torlódnak a járművek, számoljanak nagyobb menetidővel. A legutóbbi hírek szerint egy meghibásodott autó veszteg el az Árpád hídon Pest felé a Népfürdő utcai felhajtó után a külső sávban. Rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát egészen vasárnap hajnalig. A környék nehezen járható. Ismét megáll az M2-es metró viszont már a Kossuth Lajos tér állomáson, korábban ez nem így volt. A 15-ös autóbusz viszont továbbra is terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József Nádor tér közötti megállókat a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Este 9-ig a 215-ös busz közlekedik igényvezérelten a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. Foci meccs miatt ma este várhatóan 9-ig lezárták a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat. Számítsanak arra, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: 5 óra után is hasznos információk, és persze, ami a legfontosabb, a legnagyobb slágerek változatosan. Ejtőzzünk, lazítsunk, szombat délután én ebben hűpartner leszek. Hamarosan Kylie Minogue egyik felvételével, most viszont az Army of Lovers indítja a kört. Crucified!

tehetséges német énekesnő Loi, tőle pedig a Get Lucky. Itt a Sláger FM a hétvégi pihenés idején is ott vagyunk önökkel, amíg valaki rendezgeti otthon a kertet, nagy takarítja a lakást, vagy éppen gondolkozik a hétvégi kikapcsolódási lehetőségen, mi társként itt vagyunk, és mondjuk a legjobb ötleteket, mert ugye egy kellemes tavaszi sétára invitál minket holnap a Füvészkert, a kert 200 évet felölelő története mellett a növénygyűjtemény ritkasságait is lesz lehetőség kicsit közelebbről megnézni. A Füvészkert növényei között nem csak a honos, de számos messzi tájról érkezett növényt is meg tudnak majd figyelni, képzeletben pedig végig lehet járni a világ hegységeinek fenyveseit, épp úgy, mint a Szahara száraz homokdűnéit. A sétát pedig majd Kis Noémi kertészmérnök vezeti, biztos vagyok benne, hogy minden egyéb kulisszatitokra és a részletre fény derülhet. Mindez hát holnap a Füvészkertben. Jó szórakozást kívánok ehhez is, meg a Clean Bandithez, a Cambridge Banda érkezik a svéd énekesnővel Zara Larssonnal közösen. Ez már a Symphony.

Ó, ízik-vírik, 80-as évek, és persze amerikai életérzés, hiszen az amerikai színész, aki ugye a Beverly Hills zsaruval ismerté vált, bizony-bizony énekelni is tud. Eddie Murphy-től a Party All The Time szólt itt nálunk a Sláger FM-en, és azonnal a közlekedési információk is érkeznek, úgyhogy figyeljenek nagyon. Aztán természetesen jönnek a legnagyobb slágerek változatosan. Egy kis hűsítő felfrissülés, még talán nem, de mondjuk majd nyáron, amikor lesz vagy 40 fok, ez jót fog tenni. Nyári zápor, ének

0: A hétvégén felerősödik a pollenterhelés a fővárosban. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, a fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké pedig a közepes szintet érheti el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kőris és a vadgesztenye virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat, de alacsony koncentrációban jelen van még a légkörünkben a teljesség igénye nélkül, például a ciprus, a tiszafafélék, az ostorfa, a juhar, a fűzde, a komlógyertyán pollenje is. Szóval nem túlságosan egyszerű a helyzet. És most mondom a közlekedési információkat. Rendezvényt tartanak a Kossuth téren, lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig ennek okán, a környék nehezen járható, autóval érdemes elkerülni ezt a szakaszt. Foci meccs miatt lezárták ma este 9-ig a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat. Várhatóan este 7 óra 40 és 8 óra 40 között lezárják majd a Stefánia utat, a Hungária körút és a Tököli út között. Az aréna a keleti pályaudvar felől is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa-György úton át. Számítsanak arra, hogy a hétvégére lezárták a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a szakaszt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rendezvényt tartanak a Hungexpón, a környéken a megszokottól is erősebb forgalomra készülhetnek ma estig. A BKK tájékoztatása szerint, hogy segítsék a közlekedést, a 10-es autóbusz most sűrűbben indul. Az M1-es metró helyett pedig a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik most.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Galaféra Freed from Desire itt a Sláger FM-en, ahol időt utazunk néha a 90-es évekbe, de hamarosan ígérem, hogy majd a 80-as évekbe is ellátogatunk. És persze ezek mellett csodaszép természeti adottságokat is meg lehet nézni. Ez egzugos úton tartalmas túrán lehet felfedezni a Sojmár körüli hegyek látványosságait, az alapjaitól újjáépített Sojmári várat, a játékos paprikás patak sziklás szurdokát, és persze a Zsíros hegy turistaságának történetét, a sziklás hegy kilátópontját, vad letöréseit, és persze a Pilisvörösvári medence bányászmúltját. Különben a túra, amit ajánlok ezzel kapcsolatban, az a Sojmári vasútállomástól indul a Z-kocka jelen, majd aztán a Z-jelzésen lehet elhagyni a falut kelet felé. Egy kis kitérővel a Z-L jelzésen meg lehet nézni a Sojmári várat, aztán onnan ugye a Z-plusz jelzésen térünk az S jelzésig, aztán pedig a Sziklás hegyre a K és háromszög jelzésen lehet egy kitérőt tenni. Érdemes lehet, gyönyörű képeket lehet róla látni az interneten, és persze nálunk közben kiváló dalokat hallgatni, ahogy ígértem, egy kis 80-as évek, Chili, Simply a Love Song a Sláger.

Ez a lány, mindig nagyon szerettem. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. A Sláger FM-et hallgatják, amiért nagyon hálásak vagyunk. Érdemes 6 óra után is így tenni, ugyanis ahogy az lenni szokott, szombat este révén jön Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, és persze rengeteg jó sztorit szedtek össze mára is, úgyhogy mindenképp érdemes a Sláger FM-mel maradni. Velem holnap lehet legközelebb találkozni, ugyanis déli 12 órától vasárnap is érkezem. Mára pedig a Bombonnal búcsúzom. Itt az Érezd Magad Jól, Karakas Balázs kicsekkol, szép szombat estét!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Fezen, Székesfehérváron.
2: Június 19-21.
1: Azaria, Jude Law, Halott pénz
2: és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig.
2: Jegyek.
1: Fezenfesztivál.hu.
3: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energia termelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
4: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: Egy kastély lovak termében tartaná céges partiját? Netán ginkófák árnyékában rendezné japán stílusú esküvőjét? Szervezze a fűvészkertben természetközeli eseményeit, ahol nem csak különböző rendezvény tartható, de számos tematikus helyszín közül is választhat. További információ www.fűvészkert.org. Fűvészkert. Mi tudjuk, mi fánterem a rendezvény.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Dr. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter. A Gizella napok idején is tart vársétákat a veszprémi érsekség. Aluljáró kiállítást nyílt Fenyvesi Ottó munkáiból. Üdvözlöm Önöket, Szentőfi Bori vagyok. Dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt ő maga jelentette be a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar jogászszakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának dékánját, Dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg. Azért kellett új igazságügyi minisztert jelölni, mert a korábbi jelölt, Mellétei Barna Márton visszalépett, mivel nem szerette volna, hogy a Magyar Péterrel való baráti és rokoni kapcsolata gyengítse a társadalmi konszenzust. Továbbra is jelentős fennakadásokra kell számítani Veszprém belvárosában a Balcsy-Zsilinszky utcai parkolók lezárása miatt. A kivitelező Vemépszer Kft. Tájékoztatása szerint a forgalomkorlátozás fenntartása élet- és munkavédelmi okokból szükséges. A területen a bontást követően régészeti feltárás és lőszermentesítés zajlik, ezt követően majd az alapozási munkák következnek. A közterületfoglalási engedély jelenleg május 31-ig érvényes, ugyanakkor annak meghosszabbítását is tervezik a kivitelezés teljes idejére. A cég közlése szerint a beruházás akár 2028 első negyedévéig is eltarthat, így a parkolási nehézségek hosszabb távon is fennállnak. A Matthias Corvinus Kollégium Veszprémi Képzési Központja újabb történelmi előadásra várja az érdeklődőket május 11-én hétfőn 17 órától. A Szabadságba menekülve Magyarok és Kubaiak új élete Amerikában című program előadója Leslie B. Lessen, a Julius Maximilian University of Würzburg legújabb kori történeti tanszékének kutatója. Az előadás a magyar forradalom leverését követő amerikai menekült programot, valamint a kubai forradalom utáni emigráció történetét mutatja be. Szó lesz arról is, miként váltak a kommunista rendszerek elől menekülő magyarok és a kubaiak az Egyesült Államok meghatározó közösségeivé. A rendezvény helyszíne az NCC Veszprémi központja, a Mikszáth Kálmán utca 3-as szám alatt. A Gizella napok idén is csatlakozhatnak az érdeklődők a veszprémi érsekség vársétáihoz, amelyek több történelmi helyszínt is bemutatnak Veszprém belvárosában. A program egyik kiemelt állomása a Gizella kápolna, ahol a látogatók a középkori építészet különleges részleteit is megfigyelhetik. A kápolna boltozatán egy apró sárkányfa faragvány is látható, amely a középkori szimbolika világába enged betekintést. A szakértők szerint az ilyen motívumok egyszerre hordozhattak vallási és jelképes jelentést, és szerves részei voltak az épület vizuális rendszerének. A Fény és Áhítat sétája című vezetett program május 9-én 17 órakor indul, és az érseki palota mellett a Gizella kápolnát is érinti. Forma nyelv címmel nyílt meg Fenyvesi Ottó kollás kiállítása a Szilágyi Lackó utca galéria terében, a Mindszenty utca aluljárójában. A tárlatot a Művészetek Háza rendezte azzal a céllal, hogy a kollás műfaját a mindennapi járókelők számára is közelebb hozza. A csütörtöki megnyitó Fenyvesi Áron arról beszélt, az alkotó munkáiban a költészet és a képzőművészet szorosan összefonódik. A kollázsok egyszerre olvashatók szövegként és értelmezhetők vizuális kompozícióként. A tárlat egyben azt is jelzi, hogy az utcagaléria továbbra is a kortárs gondolatébresztő művészeti kezdeményezések egyik fontos veszprémi helyszíne.
1: Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M1-es autópályán zajlanak a szélesítési munkák, az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A fővárosban megnyitották a 13. kerületi Fáy utcát a Röppentyű utcánál, mert befejezték a toronydarú építést. Rendezvényt tartanak ma a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig, a környék nehezen járható. Akadozik a haladás az Asztória és a Baross tér környékén a Margit hídon és az Erzsébet hídon Pest irányában, a budai alsórakparton a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mindenki közlekedjen óvatosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió Közösítése alapján a 2026-os év 19. adása. Itt van Orsi, a múltból hoz dalokat, a hétsztárja pedig május 10-én ünnepli a 66. születésnapját. Ooh, the number of the beast, 66.
4: Megijesztett.
3: Mindig napszemüveget hord, mondom, hogy 66, the number of the beast.
5: Ne, elég!
3: És még Pavarotti is könyörgött neki. Egy közös dalért. Jó, tudom, unalmas lett a vége, de hát másra számított mindenki, de ez van. Indul az Opel Valli slágerlista Kid Laroi-jal és Justin Bieberrel. Ez a Maradjál Mán.

0: Bordo és René Zellweger unokatestvére Zonnen Weld Lokko Lokkoja új belépőként a 38. Benson Boone és a gyönyörű dolgok pedig a 39-en feszengtek, de ez semmi ahhoz képest, hogy jön Orsi és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 35 éves lett Brass Bence. 2009-ben a Csillag születik tehetségkutatóban ismerte meg az ország. Több kislemezt, videoklipet és zenei díjat tudhat magáénak, ám mindig a színészkedés volt az első. 2020-tól a Víg Színház vendégművésze. 2010-es slágerét indítom, a zenét és a klipet SP szerezte a dalt, Szakos Krisztián hangszerelte, a klipben pedig Trokán Nóra látható. Fogadj el így, Brass Bence énekel.

0: Balázs Bence és a Fogadj el így. Ha ezt mondja neked bárki, ne fogadd el! Ez hülyeség, Bence, ezt te se gondolod komolyan. Mindenki ezzel vélekezik. Én ilyen vagyok, így kell elfogadni. Nem!
1: Dehogy nem!
0: Nem tilos fejlődni. Megváltozni nem kell, fejlődni kötelező. Oké?
2: Oké.
0: Na, hát jó, üljenek le. Nem kell tapsolni. Nem motivációs tréner vagyok. Jó, tessék le, jól.
3: Elég. Üljetek vissza.
0: Jöjjön némi info inkább a hét sztárjáról. 66 gyertyát fog elfújni a szülinapi tortáján, folyamatosan napszemüvegben látható, és ez nem sztáralőr vagy image, tehát nem egy szemüveg márka fizeti, hanem ritka szembetegségben szenved, és kerülnie kell az erős fényeket, amik akár vakságot is okozhatnának nála.
1: De jó ég.
0: Ezt mondjuk értem, de sötétben miért hord napszemüveget? Ott mi zavarja? Bár lehet, hogy egy ilyen felvillanó lámpa az még rosszabb.
1: Igen.
0: Na mindegy, nem csak énekes és dalszövegíró, ha más műfajokban is kipróbálta már magát, ő írta a Millió dolláros hotel című Wim Wenders film történetét, persze a zenéje mellett. Ezt nem úgy értem, hogy a zenéje mellett írta magát a sztorit, hanem, tehát értitek ezt a mellett, hogy így.
2: Hogyne, teljesen világos minden.
0: Világos. Jó. Pánik van a diszkóban, a High Hopes visszatért a 37.

0: Calvin Harris és Sam Smith és az ígéretek földje a 35. Zara Lawson és a Kent Emer pedig a 36. Na de orcsújra hoz valamit a múlt homokja, leporogatjuk.
1: Visszapillantó.
2: Beyoncé ma már popikon, de 9 éves korában még csak egy barátjával alapított egy kislánybandát. Ebből lett a Destiny's Child, ami a 2000-es évek egyik legnagyobb dobása lett. A Say My Name című dalnál még 4-en voltak, és ezzel lett világhírű az egész csapat. Innen indult Beyoncé, és most visszamegyünk a kezdetekhez. Jön a Destiny's Child és a Say My Name.

0: Isten is csáld, és mondd már a nevem. Na mondd a nevem, na mondd a nevem.
1: Soha.
0: Igen, ezt ismerkedésnél szoktuk elkövetni, hogy udvarlunk, és azt mondja a csaj, hogy figyelj, mindent megkapsz. Most itt azonnal. Ha elmondod, hogy hívnak engem.
2: Sajnálom, pincőkém, de vége.
0: És ott állsz, és fogalmad nincs, hogy Terike vagy Marika. Pedig ő felajánlotta, hogy tényleg bármi lehet, és akkor tippelhetsz egyet, persze, meg van az esélye. És akkor, ha betalál, akkor betalálsz.
3: Tiltakodom.
0: Há, nem kell, mert általában sose találjuk el. Na mindegy, elárulom ki a hét sztárja. Paul David Hewson, azaz Bono. A YouTube frontembere. Van a Bereó is, a Bono mellett, ők ketten vannak. Jó, én is hallottam, elnézést, Dublinban született, még a családtagja és a baráta is Bonónak hívják.
4: Miért?
0: Ezek szerint senki nem hívja Paulnak, vagy Davidnek, vagy Hewsonnak. Ez érdekes. Hewson, we got a problem.
4: Mi?
0: Tiniként öt tagja volt egy tucatnyi bandának, akikkel folyton értelmetlennek tűnő beceneveket adtak egymásnak, és a Bonovox az egy hallókészülék nevéből jött. Ugye latinul a Bonovox azt jelenti, hogy jó hang, és hát ez rajta ragadt. Egyébként ez jól hangzik.
3: Tényleg?
0: Mármint, hogy latinul. A magyarul elég szarul hangzana, nem? Hogyha úgy hívnánk egymást, hogy jó hang. Jó hang, gyere már ide! Hosszú fül, szeretne veled beszélni dagadt nyelvről.
4: Hogy érted ezt?
0: Eleinte utáltad, amikor megtudta, hogy mit jelent latinul, belenyugodott, hogy egy hallókészülékről nevezik el. Közben Joel Corey és minek, és a Head meg a Heart visszatért a 34.

0: látogató befittelt Luca Rallo Terryvel a 32-en, Willy William és az Ego pedig a 33-dik, Orsi pedig az órában utoljára hoz valamit a föld alól. Remélem most azért összeszedte magát kicsit.
1: Visszapillantó.
2: Harry Styles ma már mindenhol ott van, slágerlisták élén, mozivászon, divatkampányokban és persze a bulvár címlapokon is. De még mindig sokan emlékeznek arra, amikor a One Direction tagjaként 2010-ben berobbant. A banda 6 év alatt 70 millió lemezt adott el, és közel 200 díjat zsebelt be. Most egy tökéletes dal következik tőlük, szól a Perfect.
3: I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Direction és a Perfect. Köszi Pinktől, ezt jobban szeretem, de mindegy. Na de, jó hírem van! Gyerekek, akik szeretik a barna testet kockásossal piros nadrágban, már is örülhetnek, mert visszatér a Baywatch sztárja.
1: Ez komoly?
0: Nem a Michael Knight, hanem Erika Elenyák.
2: Meséld el, halljuk.
0: Újra reflektorfénybe kerülhet, bár el kell mondanom Erika Elenyákról, hogy életében nem volt olyan jelenete, mint Steven Seagal és az Under Siege, nem tudom, kettőben, mikor hajón mentek, mikor kiugrott a tortából. Élete jelenete.
1: Igaz.
0: Az a szöveg, az az időzítés, ahogy azt a karaktert hozza. Jó, hát meg van rajta két mell is, persze.
3: Tiltakozom!
0: Mi ellen, hogy van rajta két mell? Hát ne tessék tiltakozni, hát a Jóisten így teremtette.
2: Úgy tűnik.
0: És jól tette, hogy megteremtette, mert az egy csodálatos jelenet volt. Na mindegy, ismét felbukkan most egy projektben, vagy folytatásban, de ez, várjál, amiről beszéltem idáig, az a 90-es években volt, tehát azóta 30 év telt el. Tehát lehet, hogy egy kicsit a tortából kiugrás, hogy ő kiugrik a tortából, de a mellét még nem látjuk.
3: Tiltakozom!
0: A gravitáció ellen? Na mindegy. A rajongók nosztalgiával fogadják a hírt, Elenyák az utóbbi években visszavonult a életet élt, most azonban újra kamera elé állat. Jó, én itten gonoszkodom, meg test szégyenítek, de tudjátok, hogy igazából én őt szeretem.
4: Te is!
3: Gyuri!
0: Mint az ABC-t. Gail és az ABCDEFU visszatért a 31-edik.

0: az ABCDFU 31. itt a vége, fuss remél ennek az órának már is, hírek, időjárás, közlekedés hamarosan, utána pedig egy lépés és folytatjuk az Opelval is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. TBC-vel fertőzött diákokat találtak egy gyáli általános iskolában. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáthót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtette az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sólyog Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről, akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a vasúttárs Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Opatiába, Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krükk-sziget is megközelíthető az utasok számára. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek nem csak a teljes körű, hanem a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és a villamospálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpársávot alakít. Ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák, új díszvilágítással együtt. A feladat része a hídfők belső terének felújítása, a kivitelezés ütemezésének kidolgozása és a közlekedés fenntartásának vizsgálata is. A fővárosban labdarúgó mérkőzés miatt lezárták ma várhatóan 21 óráig a Dózsa György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat. Várhatóan 19:40 és 20:40 között lezárják a Stefánia utat, a Hungária körút és a Tököli út között. Az aréna a keleti pályaudvar felül is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa György úton át. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületi Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Hétfőn 5 és 6 óra között lezárják az érintett szakaszt. Tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton sávlezárásra készülhetnek, az Árpád úttól a Tér utcáig és a Lőrinc utcától az Árpád útig is. Holnap futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos lezárásra készülni, vasárnap 5 órától 14 óráig a Zoltán utca, Nádor utca, Steindl Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, Pesti alsó rakpart, Szent István park, Újpesti rakpart útvonalon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, ahol is Orsi a múltból hoz dalokat, én meg a jelenben próbálom őket jó fényben feltüntetni. A hét szárja a szülinapos Bono a YouTube-ból. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát Bondissel és Steve Appletonnal, ez a Never Walk Alone, és a 30-dik.

0: Farukko Pepasza a 28. hét helyett javított, 29. Dua Lipa és a Physical, fizikálisan vagyunk tehát akkor jelen. Na Orsi, gyere, hozz valami jót, most már ki vagyok éhezve. Nem baj, ha üt, az a jó, ha üt. Olyat hoztak?
1: Visszapillantó.
2: Peter Gabriel jön, aki még a Genesis frontembere volt, mielőtt Phil Collins átvette tőle a mikrofont. A Sledgehammer egyedül is hatalmas durranás lett, és ha valaki szereti az izgalmas klippeket, ez volt az egyik első, ami animációval új szintre emelte a videoklip fogalmát. Peter Gabriel következik a Sláger FM-en.

0: Peter Gabriel és a Sledgehammer. Na ez ütött, kérem szépen. Ez igen. És ez itt még mindig az Opel Vallis slágerlista, ahol a hét sztárja Bono. Aki 14 éves volt, amikor az édesanyja egy családi temetésen agyvérzést kapott és meghalt.
1: De jó Isten!
0: Hát nem kis belépő, vagy kilépő, nem tudom minek nevezzem.
2: Tiltakozom!
0: Jó, hát most ez minden tiszteletem mellett, de azért így elvenni a fényt a halottról azért nem teljesen korrekt. Ez a trauma egyébként nagyon mély nyomot hagyott benne, és többek között az I Will Follow, az Out of Control és a Lemon, valamint a Tomorrow című YouTube dalokban is énekel róla. Hát mindenki a saját életéből merít, de az, hogy tényleg az édesanyját beesik a sírba valaki mellé, azért az... Na, hát igen, a témának nem utolsó. Nagyon kevés olyan világhírű több évtizedes sikeres rockbanda létezik, amely tagcserék nélkül volt képes a csúcson maradni, és a YouTube az ilyen. Bár a csúcson maradás az... Bár nem tudom, mi van velük.
3: Elnézést tőlem kérdezi?
0: De gondolom azért mennek, mint az állat. Azért furcsa ez, mert én imádtam őket, a Joshua Tree például a világ legjobb albuma. Véleményem szerint aztán utána, hát, kicsit elkarászottak. Ugyanaz a négy középsulis iskolattárs és jó barát alkotja ezt a bandát, akik a kezdetekkor. Tehát ebben azért van valami szép, meg azt is el kell fogadnunk, hogy állandóan mást akarnak csinálni. Mert Töri után jön a matek, matek után az irodalom, hát hozzászoktak ez a színes világhoz. A névváltoztatás viszont már, ami a banda nevét illeti, az, hogy honnan jött, azt hamarosan elárulom, de addig is Joe Corey, Galantis és Izzy Bizu. Maradj egy kicsit tovább, című 27-es dal a következő.

0: Teddy Sims nem az ajtót csapkodja, hanem Lose Control-al visszatért a 25-re. Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-al pedig, amit a konyhában elguruló paradicsomról írtak, a 26. Na de itt jön Orsi, és hozant a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 62. születésnapját ünnepli Geszti Péter, a magyar kreatív ipar svájci bicskája. Gyerekszínészként indult, magyar töri szakon tanult, de igazán akkor robbant be, amikor megírta az első Emelet dalszövegeit. Majd jött a Repülők, a Jazz meg az, és 2011-től a Gringo Sztár. A most következő dalt senkinek sem kell bemutatni, szól a télen-nyáron

0: Veszti Péter és a télen-nyáron nyár. Köszönjük szépen! A hét sztárja pedig nem más, mint Bono, azaz Bono. Illetve Monóban Bono. Amikor megalakultak, tehát a YouTube megalakulásakor Feedback volt a nevük.
1: Mi?
0: Ugye ez a gerjedés. Aztán The Hype-ra változtatták, ugye ez a Hype, ezt nagyjából tudjuk.
1: Uh-huh.
0: Ekkor még négyük mellett Dick Evans is a banda tagja volt, David Evans, vagyis The Edge fivére. Akkor a gitáros a The Edge. The Edge, The Edge, The Edge, The Edge, The Edge, The Edge, The Edge, The Edge.
1: Jól érzi magát?
0: Ahogy Lady Gaga is megénekeltetett, híres testvérpárról van szó. Aztán ő kilépett, nyilván a mai napig bánja, és azóta is alkoholista, gondolom is háromszor elvált, és egy lakókocsiban lakik valahol a sivatagban. Ha nem így lenne, akkor gratulálunk. A többiek ekkor YouTube-ra változtatták a nevüket, és azóta ugyanez a felállás, ugyanez a név.
1: Le a kalappal!
0: Innen folytatom, de Szigala, Giacomni, Ilian Kidon és a Riptide a 24. Ezt gondoltam, megosztom veletek, sőt, meg is hallgatjuk.

0: long time.
1: Reid Alton és a Do It Again 4 helyet rontott, Charlie XCX és az Apple pedig 23-at. Mármint, hogy nem egy rontott, hanem a 23. helyen áll. Ors jön és hoz valami olyan dalt, amiben fütyülnek, tehát ez kapásból nem lehet jó.
2: Visszapillantó.
3: Pontosan 35 évvel ezelőtt, 1991-ben a Roxette negyedszerre is listavezető lett az Egyesült Államokban, ezúttal a Joyride-dal. Egy kis nosztalgia, egy óriás sláger, Roxette és a Joyride itt a Sláger FM-en.

0: Abban ne fütyüljenek! A Roxette és a Joyride felrúgta ezt a szabályt, és bejött mindenkinek. Engem meg halálba idegesített.
1: Ne fütyülj!
0: Kösz, Jorsi! Folytatjuk az Opelval is slágerlistát, és gyerekek, a világ legjobb híre. Annyira szerettem ezt a filmet, az első részt, hogy megvettem interneten azt az órát, amit Will Smith viselt a karján, és jelezte, hogy mikor van naplemente, mert onnan jöttek a zombik.
2: Ugyan ma.
0: És én ezt az órát megvettem. Annyira oda voltam ezért a filmért, ugyanis a legenda vagyok, visszatér!
3: Jól van.
0: Ami azért érdekes, mert ott meghal a végén.
4: Kár, igen nagy kár.
0: Hogy folytatták? Készül a Legenda vagyok 2, amely új történettel folytatja az első rész világát. A projekt régóta tervben volt, úgyhogy most komoly előrelépés történt. A rajongók különösen kíváncsiak, így én is, hogy hogy oldják meg a történet folytatását, mert hogy Smith ismét kulcs szerepet kap a filmben. Hatalmas a várakozás, és egyébként bennem is, mert nagyon szeretem azt a filmet. One Republic és az I Ain't Worried a 21. Ezt meg Orsi szereti nagyon.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre, vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Lufthansa. American. Air France. Megkönnyítjük a dolgodat. A repjegy.hu-n több mint 500 légitársaság ajánlatát kínáljuk egy helyen. Akár egy hétvégi kiruccanást tervezel, akár a nyaralásodat a világ másik felére, a repjegy.hu-n garantáltan megtalálsz mindent, amire a zavartalan utazásodhoz szükséged lehet. Válaszd a kedvenc légitársaságod, vagy hívd magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink minden utazással kapcsolatos kérdésedre választ adnak. A gondtalan utazás a repjegy.hu-n kezdődik.
3: A Veolia a magyar energia, víz és hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplője. Évente 15 millió köbméter egészséges ivóvizet juttat el a lakossághoz. A Veolia energetikai üzletága 12 országosan meghatározó hő- és villamos energia termelő erőművében magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát, biomasszát felhasználó blokkot működtet. A társaság a körkörös gazdasági modellre történő átállás érdekében fenntartható megoldások széles skáláját kínálja az energia, a víz és a hulladék hasznosítás területén. Stratégiai célja az erőforrások megóvása, újrahasznosítása és megújítása. Veolia. Erőforrások a világnak.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Terry tudja, milyen a tartós harisnya. Tudja meg ön is. Keresse viszont eladó partnereinknél, vagy a Strabella Kft. Üzletében a 6. kerület Szinyei Merse Pál utca 29 szám alatt.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
0: Sláger FM.
11: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Napokig szünetel az NVM online ügyintézése. Országos beszállítói fórumot szervezett Veszprémben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Idén is lesznek önkormányzati nyári táborok Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Több napos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem érhető el az NVM online ügyfélszolgálata és az NVM Next mobil alkalmazás, írta az Infostart. A leállás csütörtök reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggelig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni, és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az NVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő napokon továbbra is működik. A mérőórállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a több napos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintett ügyfeleknek érdemes más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk a karbantartás idejére. Országos beszállítói fórumot szervezett Veszprémben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 16 nagyvállalat mintegy 200 kis és közepes vállalkozás folytatott le, összesen több mint 500 tárgyalás szerdán az Acticity rendezvény termében. A cél az volt, hogy a cégek és reménybeli beszállítóik egymásra találjanak. A résztvevők negyedórás egyeztetéseket folytathattak, névjegyet cseréltek, mindehhez a szervezők szigorú kereteket szabtak. A fórumot Simon Attila, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg. Elmondta, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos beszállítói fóruma több vármegye kamaráinak összefogásával jött létre. A fórum kiváló platformot teremt arra, hogy a vállalkozások alternatív beszállítókat találjanak és tapasztalatot cseréljenek egymással. Jövő hétvégén, május 16-a és 18-a között karbantartási munkák miatt módosul a menetrend a Zirc és Veszprém közötti vasútvonalon. A szakaszon vonatok helyett MÁV buszok szállítják az utasokat, a pótlóbuszok Eplény állomást nem érintik, helyette az Eplény Újtelep megállóhelyen állnak meg. A vasúti jegyek a vonatpótlójáratokon is érvényesek, azonban kerékpárszállítás és egyéb elhelyezés nem biztosítható. A részletes vágányzári menetrend az állomásokon, ügyfélszolgálatokon, valamint a MÁV és a GyesF honlapján is elérhető. Három Ajka környéki férfit fogtak el a rendőrök, akik a gyanú szerint az elmúlt fél évben osztrák családi házakba törtek be, közölte a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság. A férfiakat szerda hajnalban fogták el a veszprémi rendőrök, a burgenlandi nyomozókkal együttműködve. A gyanú szerint a társaság családi házakból és tárolóhelyiségekből vitt el értékes tárgyakat, köztük kis motorokat és kerékpárokat. Mindhárom férfit előállították, majd üzletszerűen elkövetett lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Egy 33 éves férfit, aki ellen európai elfogató parancs volt érvényben, őrizetbe is vettek. Idén is lesznek önkormányzati nyári táborok Veszprémben. A programokon az 1-től 7. osztályos diákok vehetnek részt. A turnusokat július 6-a és 31-e között tartják a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában. Jelentkezni május 29-éig lehet mindenkinek a saját iskolájában. Lesznek emellett intézményi táborok is, melyek különféle tematikára épülnek. Lesz például bábszínház tábor, offline, legó, ökó, néptánc vagy fotós tábor is. Tart nyári táborokat a Veszprémi Állatkert, az Agóra, a Kód és az Ötvös Károly könyvtár is. Mindemellett lesznek sporttáborok is a Veszprémi Sportegyesületek szervezésében, többek között focitábor, atlétikai tábor vagy kézilabda tábor. Ezekről az egyes intézményeknél lehet érdeklődni. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ a lemezjátszóknál Nagy Attila.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nákssy Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

0: Sláger DJ a lemezjátszóknál. Nagy Attila.
1: Lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fehér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja a feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedésbiztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónak!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM vesz.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. TBC-vel fertőzött diákokat találtak egy gyáli általános iskolában. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáthót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 14 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtette az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sólyog Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Teljes fertőtlenítést kellett elrendelni a gyáli Zrínyi Miklós általános iskolában, miután április közepén egy tuberkulózissal fertőzött diákot találtak, majd további 16 gyerekről derült ki, hogy fertőzött. Az egyik kereskedelmi tévé beszámolója szerint a baktérium csak bizonyos esetekben terjed tovább, de ennek megállapításához további vizsgálatokra van szükség. A helyiek egy része úgy vélekedik, tanítási szünetet kellene elrendelni az iskolában, amíg kiderül, hogy hányan hordozhatják a TBC baktériumát, de erre az egészségügyi szakértők szerint nincs szükség. A fertőzés csak akkor terjed emberről emberre, ha a hordozó megbetegszik. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú iskolába, közölte az oktatási hivatal. A legtöbben 9. évfolyamra jelentkeztek, de sokan próbáltak bejutni 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba is. A 9. évfolyamra felvételizők nagy többsége sikerrel járt, több mint 98%-uk bekerült valamelyik középiskolába. A felvettek jelentős része az elsőként megjelölt helyén, vagy az első 3 választása egyikén tanulhat tovább. A legtöbb diák technikumban vagy gimnáziumban kezdi meg tanulmányait. Az iskolák május 8-áig értesítették a tanulókat a döntésről. Akik most nem jutottak be, május 11-től a rendkívüli felvételi eljárásba jelentkezhetnek a még üres férőhelyekre. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV sajtóosztálya szombaton az MT-vel. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. Hozzátették, a vasutat...
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóraállást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fehér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbuszjár a Kisföld alatti egy szakaszán a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzánk.

0: a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Pétert miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén. A képviselők közül 193-an igennel, 2 nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt, ismertette Vitányi István korelnök. A választáson győztes Tisza párt politikusa egyedüli jelölt volt a házelnöki posztra. Forsthoffer Ágnest megválasztását követően esküdtett a parlament előtt. A példátlan mértékű felhatalmazással a Tisza párt történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért, jelentette ki a köztársasági elnök szombaton az országgyűlés alakulóülésén. Sólyog Tamás köztársasági elnök beszéde elején kiemelte, a rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Többnapos rendszerkarbantartás miatt átmenetileg nem elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next mobil alkalmazás. A leállás még csütörtökön reggel kezdődött és várhatóan hétfő reggel 8 óráig tart. Ez idő alatt az ügyfelek nem tudnak online ügyeket intézni és az alkalmazáson keresztül számlát sem tudnak befizetni. Az MVM tájékoztatása szerint az előre fizetős mérők feltöltése a kijelölt feltöltő pontokon továbbra is működik, a mérőóra állást pedig telefonon lehet bejelenteni. A szolgáltató a többnapos kiesést rendszerkarbantartással indokolta. Az érintetteknek érdemes a karbantartás idejére más fizetési vagy ügyintézési lehetőséget választaniuk. Fejér vármegyében is elindul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója, írja feol.hu. A vásárlók ma és holnap 19 vármegyei helyszínen ajánlhatnak fel élelmiszert a rászorulóknak. Székesfehérváron 9, Dunaújvárosban 3, Móron 2 áruházban, valamint több más településen is várják az adományokat. A gyűjtőpontokon tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rist, édességet vagy más jól tárolható terméket lehet leadni az Élelmiszerbank zöld mellényes önkénteseinek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket helyi karitatív szervezeteken keresztül juttatnak el nehéz helyzetben élő családokhoz, idősekhez, nagycsaládosokhoz vagy gyermekvédelmi intézmények ellátottjaihoz. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkábban nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Esztergomban ugyanakkor a közlekedés biztonsági és városüzemeltetési szempontokat továbbra is figyelembe veszik, vagyis ahol szükséges, ott elvégzik a fűnyírást. Pótlóbusz jár a Kisföld alatti egy szakaszán, a hétvégén, írja a BKK. Az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az utasoknak érdemes indulás előtt megtervezniük az útvonalat.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, ami tulajdonképpen összművészeti crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel, Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára. A színpadon megszülető audiovizuális párbeszéd egy különleges két szólamú szimfóniává áll össze, amelyben a két művész egy testként mozog, és egy hangszerként, pontosabban egy hangszerként szólal meg. Gesztei Nagy Csilla táncművész, koreográfus és pedagógus, tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen, valamint a Rotterdami Táncművészeti Főiskolán végezte. Alkotói és pedagógiai tevékenységében a mozgás, a képzelet és a közösségi tapasztalat összefüggéseit kutatja. Pierre Martin Franciaország és Magyarország között nőtt fel, egy olyan világban, ahol a zene lényegében mindenütt jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György, zenei producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter miniszterelnöknek Forsthoffer Ágnest az országgyűlés elnökévé választották. Az államfő szerint a Tisza párt történelmi felelősséget visel hazánkért és nemzetünkért. Hétfőig nem érhető el az MVM online ügyfélszolgálata. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Ezt követően az új miniszterelnök esküdtett. Forsthoffer Ágnest választották az országgyűlés elnökévé a képviselők titkos szavazáson a parlament alakuló ülésén.